Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. Best FM.
1: Ül mellém, valamit mondok, szomjas vagy látom, egy üvegbort kibontok, figyelj.

0: Fordulj fel! A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Letartóztatták Hankó Balázs volt minisztert. Emelkedhet a Covid fertőzések száma. Zempléné lett az év kilátója. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Letartóztatták Hankó Balázs korábbi kultúráért és innovációért felelős minisztert. A fideszes országgyűlési képviselőt hétfő este vették őrizetbe, a nemzeti kulturális alappénzeinek felhasználása miatt indult nyomozásban. A volt minisztert hűtlen kezeléssel gyanúsítják. Egy nappal korábban Sezták Miklós korábbi minisztert, jelenlegi KDNP-s országgyűlési képviselőt is letartóztatták. Mindketten úgy nyilatkoztak, nem követtek el bűncselekményt, a Fidesz szerint koncepciós eljárásról van szó. Nyilvános, hogy kik kaptak támogatást a Nemzeti Kulturális Alaptól az elmúlt 5 évben. A miniszterelnökség által ismertetett honlapon térképek és grafikonok segítik az átláthatóságot. Azt írták, a közzétételnek nem célja a támogatásban részesített egyesületek, vállalkozások vagy magánszemélyek megbélyegzése, hiszen az, hogy valaki kapott a forrásból, önmagában semmilyen jogsértést vagy szabálytalanságot nem jelent. Itt-ott nőhet a koronavírus fertőzések száma itthon. A Népegészségügyi Központ szerint az elmúlt héten enyhén emelkedett a kórokozó örökítő anyagának koncentrációja a szennyvízben, és már több település mintáiban kimutatták, így például Szegeden, Szolnokon, Zalaegerszegen és Budapest déli részén. Megvan az Óbudai K7 felújításának kezdési időpontja. Mostanra aláírták a kivitelezési szerződést, így október 12-én elindulhat a munka. A beruházás első ütemében júniusig a kocsipályát és a déli gyalogos járdát modernizálják, a második ütemben jövő szeptember és december között az északi oldali járda következik, valamint elvégzik a szerkezet korrózió védelmét. A zempléni Jánosvára kilátó nyerte el az év kilátója 2026 címet. A verseny eredményeiről Bán Takács Gyöngyit, az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ kommunikációs igazgatóját kérdeztük.
2: A győztes több mint 20 ezer szavazatot kapott, idén rekord született, több mint 50 ezer szavazat érkezett be. Ennyi voks még egyik korábbi év kilátója szavazáson sem volt. Az év kilátója kampány célja az, hogy minél több ember kedvet kapjon ahhoz, hogy útnak induljon.
1: Felhőtlen napos idő várható, csapadék kizárt, gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. Délután 24-25 fok körül alakul a csúcshőmérséklet. Holnap folytatódik a derűs, száraz idő, a legtöbb helyen nem lesz jelentős a szél. A hajnali minimumok az előző napokhoz hasonlóan 1 és 11 fok között valószínűek, majd délutánra 22 és 27 fok közé melegszik a levegő. Vasárnap is folytatódik a vénasszonyok nyara, akár 28 fokot is mérhetünk délután.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

után öröm teli a reggel, szemhéj csukódik, pupillatág, fel a fejjel Magyarország, guten tag, élvezd amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó, nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol, palota vagy piszkosol, az biztos minden úr szereti a nőket, hát szeres te is biztos úr, tisztos sor, az élet téged igazol, senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr, élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz, semmi sem bonyolult.

0: lehet. Ha üres a fejed, ezt mivel megtöltened?
1: Élvezd!
0: Ha napsüti szemedet. Mindegy a szerepet,
1: a lényeg a szeretet. Élvezd!
0: Hogy minden rosszban van valami. Ha egy magad maradsz, és
1: lesz még valaki. Élvezd!
0: Ha minnak látszik, ami marad itt, ne gondolkod.

0: veszt, hisz ugyanúgy mindenki téveszt. Tapasztalatod majd később, pont ezért lesz. Ne vedd magad komolyan, okosítás hiába van, az én világomban vakot vezet a világtalan. Élvezd, hogyha rontottál, tanulsz belőle, ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét, megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubirus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be, te is velünk egy jégesőrt.
1: Nem kérlek

0: oldalon. Úgysem élhetünk örökké, egy percig lennék oldalon.
1: Évezd, hogy látsz, szagolsz, érzelkez, fekszel, hogy a szeretted rád mosolyog ezerszer. Élvezd az illatot, ez a szabadság, tárd ki a szárnyad, repülj el, rabmadár.
2: Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Szalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Madár megfigyelő napok lesznek a hétvégén. Befejeződött a szennyvíz csatorna felújítás. Figyeljünk az őszi égetés szabályaira. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. október 2-a van, péntek. Idén is megtartják az Európai Madár Megfigyelő Napokat. Szombaton és vasárnap országszerte várják programok a madárbarátokat. Az eseménysorozat egyrészt lehetővé teszi az információgyűjtést az őszi madárvonulásról, másrészt egy verseny is az európai államok között. Mondta rádiónknak Halmos Gergő, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület igazgatója.
2: Európai Madár Megfigyelő Napok most már évtizedes hagyományra néz vissza, és mindig október első hétvégén történik ez az esemény. A legtöbb európai országban hasonlóan szervezik meg, és utána egy összeurópai összesítés készül, melyik országban hányan, hány madarat, hány helyszínen figyeltek meg. Egy kiváló lehetőség mindenkinek, hogy országszerte vezetett madár megfigyelő túrákon, madárgyűzési bemutatókon legyen részt. Egészen test közelből lehet egyes fajokkal megismerkedni a gyűzés során.
1: Újra használhatják az autósok a Kisfaludi utca, Vizslaparki út és Mártírok útja közötti szakaszát. Befejeződött a szennyvíz csatorna felújítása és az út aszfaltozása is. Ezt jelentette be a közösségi oldalán a város polgármestere. Balajt Zoltán posztja szerint a fejlesztésre azért volt szükség, mert a kamerás vizsgálatok azt mutatták, hogy a régi szennyvíz csatorna állapota és lejtése nem volt megfelelő, ezért ki kellett cserélni az előregedett vezetéket. Az új csatornát megfelelő lejtéssel az úttest alatt a meglévő víz és gázvezeték között építették ki, és csatlakoztatták a Mártírok útja korábban már korszerűsített szennyvízhálózatához. A munkálatok után az érintett útszakasz teljes szélességében leaszfaltozták, és az útburkolati jeleket is újra festették. Szeptember végén lejárt a védett állami erdőkben és a Natura 2000-es területeken elrendelt átmeneti fakitermelési moratórium. Ez azonban nem jelenti az erdővédelmi intézkedések végét. Az elmúlt időszakban felülvizsgálták az idei fakitermeléseket, a magas ökológiai értékű területeket pedig lehetőség szerint megóvnák a beavatkozásoktól. Hangsúlyozza az élő környezetért felelős minisztérium bejegyzésében Kőrösi Levente, a biológiai sokféleség megőrzéséért felelős államtitkár.
3: Ez nem jelenti azt, hogy soha többet nem fogunk fát kivágni az erdőbe. Nyilván a másik oldalon ott van az is, hogy tűzifát kell biztosítani az embereknek, ennek is meg kell felelni az erdőgazdaságoknak, de szeretnénk azt elérni, hogy ez a két cél ez közösen úgy valósulhasson meg, hogy azok az értékek, amiket az erdők őriznek, azok megmaradjanak hosszú távon. Tehát lesznek fakitermelések az erdőkben, de igyekszünk úgy irányítani ezeket a fakitermeléseket, hogy ez a biodiverzitás megőrzését, klímaváltozás elleni küzdelmet szolgálja, és mindemellett biztosítsunk tűzifát is a lakosságnak.
1: Újra teljes szélességében használhatják az autósok a Rózsás utcát. Befejeződött a több mint 300 méteres szakasznak a felújítása a Botfai városrészben. Erről számolt be az Egerszegi Hírek. Az érintett szakaszt újra aszfaltozták, a csapadékvíz elvezetése érdekében az árkokat kitisztították és a patkákat is rendbe tették. A felújítást a Kovács Károly városépítő program támogatta. A munkálatok ideje alatt teljes útzár volt érvényben, ezt már feloldották, és a buszközlekedés is helyreállt. A felújított út átadásán Balajt Zoltán polgármester azt mondta, hogy a városvezetés célja, hogy idén csaknem 900 járdát, utat, illetve közterületet tegyenek rendbe. A munkálatok pedig folyamatosak, szinte minden városrészben zajlanak a korszerűsítések. Októberben is járja majd Zalavár megyét a kormányablakbusz. Erre hívta fel a figyelmet a megyei kormányhivatal a közösségi oldalán. A posztjuk szerint ma Pacsán az önkormányzati hivatal előtt parkol majd, jövő héten hétfőn pedig Bak, Zalatárnok és Söjtör polgármesteri hivatalai előtt, valamint Nagykapornakon a faluház előtt találják meg a helyiek. A mobil kormányablakokban egyebek mellett személyazonosító okmányokkal, lakcímügyekkel és egyéb hivatalos dokumentumokkal kapcsolatos ügyintézésre van lehetőség. A pontos menetrendet és azt, hogy hová érkezik majd a kormányablakbusz, a Zalavár megyei kormányhivatal honlapján lehet megnézni. Turbósítják a Tesco melletti körforgalmat, vagyis kétsávossá alakítják át annak érdekében, hogy gyorsabban lehessen benne közlekedni. A körforgalmat ugyanis naponta nagyjából 32 ezer autós használja. Erről számolt be a közösségi oldalán a város polgármestere. Balajt Zoltán posztja szerint tavaly 1 milliárd 600 millió forintos állami támogatást kaptak a munkálatokra. Ebből a pénzből így nem csak a körforgalmat lehet bővíteni, hanem megszüntetik azt a jelenlegi szűk keresztmetszetet, ahol a kétsávos forgalom a csomópont előtt egy sávra szűkül. Felújítják a Balatoni úti közúti felüljárót, és több mint 800 méter új kerékpárutat építenek a Berzsenyi út és a Zond bevásárlóközpont térsége között. A városvezető posztja szerint ezzel a hatalmas munkával 2028 végére szeretnének elkészülni. Sokan még mindig nem kötik be a biztonsági övet. Ez derült ki a rendőrség legutóbbi ellenőrzés sorozatán. Országszerte több mint 9000 esetben tapasztaltak hiányosságot, pedig az öv életet menthet. Hangsúlyozta rádiónknak Berzai Zsolt, rendőralezredes, az ORFK balesetmegelőzési osztályának vezetője.
4: Az autó ütközéskor hirtelen megáll, testük viszont tovább halad, és hogyha nem vagyunk bekötve, kormánynak, műszerfalnak, a szélvédőnek csapodunk. Ezt nem tudjuk kivédeni, nem tudunk megkapaszkodni, mire felismerjük, hogy mi történik, már tulajdonképpen késő. Az öv a sérülés kimenetelét is befolyásolja, nem csak az a kérdés, hogy valaki túléli az ütközést, hanem az is, hogy milyen állapotban él. Túl a biztonsági öv jelentősen csökkenti a súlyos és a halálos kimenetelű sérülések kockázatát is.
1: Kibővülhet az egészséges Zalaegerszeg program. Ezt jelentette be a közösségi oldalán Balajt Zoltán, a város polgármestere. A posztja szerint az elmúlt években ingyenes szűrővizsgálatokkal, egészségügyi előadásokkal, mozgásprogramokkal és tanácsadásokkal várták a helyieket, a jövőben pedig azoknak is szeretnének segíteni, akik valamilyen tartós betegséggel élnek. Vagyis a daganatos betegséggel küzdőket, a Parkinson vagy Alzheimer-korral élőket, a demenciával küzdőket és a fogyatékossággal élőket célozzák meg. Nekik szerveznének orvosi és ismeretterjesztő előadásokat, önsegítő közösségeket, gyógytornát, életmód tanácsadást, valamint családokat és gondozókat támogató programokat. Mindezt 2029 nyaráig szeretnék megvalósítani. Az életminőséget javító programokra még nem áll rendelkezésre a forrás, így arra még pályáznia kell az önkormányzatnak. Zalai cipőboltokból lopta a márkás sportcipőket egy büntetett előéletű férfi. A vád szerint Keszthelyen és Szombathelyen három alkalommal összesen 8 pár cipőt vitt el, több mint 200 ezer forint értékben. Ezután Nagykanizsán két alkalommal további 7 pár márkás sportcipőt lopott, több mint 170 ezer forintért. Az összes kár így meghaladta a 370 ezer forintot. A férfit elkapták a rendőrök, a szombathelyi járási ügyészség pedig lopás miatt emelt vádat ellene. Azt kérik a bíróságtól, hogy tiltsák előt a közügyektől, és kapjon letöltendő börtönbüntetést. A férfi büntetőjogi felelősségéről a szombathelyi járásbíróság dönt, tudta meg a VAOL. Érdemes időben felkészülni a fűtési szezonra. Hívjuk ki a kéményseprőket, és még a komolyabb hidegek előtt végezzünk próbafűtést, hogy ne akkor derüljön fény a hibára, amikor már befűtenénk. Mondta rádiónknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvívője.
5: A fűtőeszközeinket évente egyszer érdemes szakemberrel megnézni. Ezek hőtermelő, jellemzően lánggal működő berendezések, hogyha rosszul működnek, abból lakástűz vagy szénmonoxid mérgezés is lehet. Érdemes megnézetni a kéményünket is. Aki társasházban él, annak nincsen külön feladata, ott automatikusan kimennek a kéményseprők. Viszont aki családi házban él, annak időpontot kell egyeztetnie az ingyenes kémény ellenőrzésre. Ilyenkor össze leterheltebbek a kéményseprők, így akik most szeretnének időpontot foglalni, azoknak lehet, hogy egy kicsit várniuk kell.
1: Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. Folytatódik a napos, száraz idő térségünkben. A reggelek hűvösek lesznek 8 fok körüli hőmérsékletekkel. Napközben gyorsan melegszik a levegő, délutánonként 23 fok körüli értékek várhatók. A napsütés legfeljebb kevés fátyol felhő zavarhatja. Esőre ezen a hétvégén nagyon kicsi az esély. A következő napokban is 22-24 fok körüli délutáni hőmérsékletekre számíthatunk.
0: A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
6: Hello, szép jó reggelt kívánok! Október 2-a van, péntek, sok boldogságot, Petrák, szülinaposok, 06 20 55 55 155, telefon, SMS, Viber, 6 óra elmúlt, Maxim Levente vagyok, Take That, előtte még Dallos Bogi, most pedig Kylie Minogue jön, és az In Your Eyes. Jó reggelt!
0: Beste!

0: Esztefem, a legjobb zenék, jó reggelt! Október 2-án pénteken az erőszakmentesség és a béket világnapján. Peace, Love and Happiness Blake Sheltonéknál is Gwen Stefanival, nejével érkezik az amerikai country star Nobody But You. Telefon, SMS, Viber számunk, ha a közlekedési info lenne már is, 0620 55 55 155.
1: Best FM, a legjobb zenék.
2: Don't have to leave this town to see the

0: Esztefem, a legjobb zenék, ízlelgessük ezt a két szót, indián nyár, vénasszonyok nyara. Még jó pár napig itt lesz velünk, 22-27 fok ma is, sok napsütés, eső nélkül, a reggel viszont hűvös. Részletek és a folytatás mindjárt, fél hét után a Deep Dish folytatja.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Szegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Madár megfigyelő napok lesznek a hétvégén. Befejeződött a szennyvíz csatorna felújítás. Figyeljünk az őszi égetés szabályaira. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. október 2-a van, péntek. Idén is megtartják az Európai Madár Megfigyelő Napokat. Szombaton és vasárnap országszerte várják programok a madárbarátokat. Az eseménysorozat egyrészt lehetővé teszi az információgyűjtést az őszi madárvonulásról, másrészt egy verseny is az európai államok között. Mondta rádiónknak Halmos Gergő, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület igazgatója.
2: Európai Madár Megfigyelő Napok most már évtizedes hagyományra néz vissza, és mindig október első hétvégén történik ez az esemény. A legtöbb európai országban hasonlóan szervezik meg, és utána egy összeurópai összesítés készül, melyik országban hányan, hány madarat, hány helyszínen figyeltek meg. Egy kiváló lehetőség mindenkinek, hogy országszerte vezetett madár megfigyelő túrákon, madárgyűzési bemutatókon legyen részt. Egészen testközelből lehet egyes fajokkal megismerkedni a gyűzés során.
1: Újra használhatják az autósok a Kisfaludi utca, Vizslaparki út és Mártírok útja közötti szakaszát. Befejeződött a szennyvíz csatorna felújítása és az út aszfaltozása is. Ezt jelentette be a közösségi oldalán a város polgármestere. Balajt Zoltán posztja szerint a fejlesztésre azért volt szükség, mert a kamerás vizsgálatok azt mutatták, hogy a régi szennyvíz csatorna állapota és lejtése nem volt megfelelő, ezért ki kellett cserélni az előregedett vezetéket. Az új csatornát megfelelő lejtéssel az úttest alatt a meglévő víz és gázvezeték között építették ki, és csatlakoztatták a Mártírok útja korábban már korszerűsített szennyvízhálózatához. A munkálatok után az érintett útszakasz teljes szélességében leaszfaltozták, és az útburkolati jeleket is újra festették. Nem mindegy, hogy mit, mikor és hogyan égetünk. Erre hívták fel a figyelmet a zalai tűzoltók a honlapjukon. A tájékoztatásuk szerint az elmúlt napokban paradicsomkarók, bútordarabok, szemét, gumiabroncs és növényi hulladék füstje miatt is riasztották őket. Nagykanizsán egy idős nő paradicsomkarókat égetett az udvaron, Keszthelyen bútordarabokat gyújtottak meg, Zalaegerszegen pedig kerti hulladékot égettek. Volt, ahol az óriási füst miatt vonultak ki a tűzoltók, és volt, hogy át kellett locsolniuk a tűz helyét, nehogy megint felcsapjanak a lángok. Folytatódik a napos, száraz idő térségünkben. A reggelek hűvösek lesznek, 8 fok körüli hőmérsékletekkel. Napközben gyorsan melegszik a levegő, délutánonként 23 fok körüli értékek várhatók. A napsütés legfeljebb kevés fátyol felhő zavarhatja. Esőre ezen a hétvégén nagyon kicsi az esély. A következő napokban is 22-24 fok körüli délutáni hőmérsékletekre számíthatunk.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM, a legjobb zenék. Nincs új a nap alatt, mondhatnám úgy is, hogy köztünk és a nap között. Tehát, hogy zavartalan a napsütés, némi kis fátyolfelhő lehet itt-ott, de alapvetően folytatódik a Vénasszonyok nyara 22-27 fokkal. Ma is, holnap is és egész hétvégén. Úgyhogy ezek a jó hírek, lehet agyalni a szabadtéri programokon, mert hogy a jövő hétvégére aztán már tényleg itt az ősz, hűvösebb idővel, szomorkásabbal és csapadékkal. Karl Wolffal, irány Afrika, itt a Besten. It's going-

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Mindjárt 7 óra, jönnek a friss hírek, aztán folytatjuk. Például a Jamiroquai slágerével szól a Can't Heat. És egy Maniac feldolgozással itt lesz Szabi Est is. Hívható SMS Viber számunk a régi 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Balaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Drónok pásztázzák a szőlőültetvényeket. Aradi vértanúkra emlékeznek. Novemberben lesz a lomtalanítás Gyenesdiáson. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. október 2-a van, péntek. Drónok pásztázzák a szőlőültetvényeket, a felvételeket pedig mesterséges intelligencia segítségével elemzik, hogy minél gyorsabban kiszűrjék az aranyszínű sárgasággal fertőzött tőkéket. A módszer tavaly már sikeresen alkalmazták, idén pedig tovább fejlesztik. Bogya Sándort, a Nébik Növényvédelmi Igazgatóságának növényegészségügyi osztályvezetőjét hallják.
2: A drón és a mesterséges intelligencia segítségével előszűrjük a területeket. Ha például egy nagy szőlőterületet kell átvizsgálnunk, óriási segítséget jelenthet, ha a szenvedt csoport nem teljesen vakon indul el, hanem előzetesen kap egy információt arról, hogy mely részeket érdemes elsőként és nagyobb intenzitással megvizsgálni. Célunk az, hogy kialakuljon egy olyan drónos és mesterséges intelligenciával támogatott előszűrési rendszer, amely szervesen beilleszthető a hagyományos hatósági növények egészségügyi felderítésekben.
1: Megemlékezést tartanak majd október 6-án kedden az Aradi Vértanúk emléknapja alkalmából a Csány László téren, írja az Egerszegi Hírek. Az ünnepségen Gecse Péter, Zalaegerszeg alpolgármestere mond majd beszédet, a műsorban pedig közreműködnek majd a Hevesi Sándor Színház színművészei, a Zalaegerszegi Városi Fúvószenekar, valamint a Zalai 47-es Honvéd Zászlóalj Hagyományőrző Egyesülete is. A megemlékezés miatt kedden délután lezárják a Kossuth utca, Petőfi utca és Csány tér közötti szakaszát. Az erre járó buszok pedig terelő útvonalon, a Kosztolányi Dezső utcán közlekednek majd. Lomtalanítás lesz Gyenesdiáson, erre hívta fel a figyelmet a nagyközség a közösségi oldalán. November 23-án hétfőn viszik majd el a megunt vagy tönkrement holmikat a helyiektől. A Zalaispa ZRT tájékoztatása szerint régi bútorokat, berendezési tárgyakat, szőnyegeket, játékokat és konyhai eszközöket lehet majd kirakni az utcákra. Arra kell figyelni, hogy egy-egy tárgy nem lehet 50 kilónál nehezebb és 2 méternél hosszabb. Emellett nem lehet kitenni veszélyes hulladékot, építési törmeléket, gumiaproncsot, zöld hulladékot és állattetemet sem. A Poszt szerint reggel 6:30-ra kell kitenni a lomokat, úgy, hogy azok ne akadályozzák a közlekedést. További részleteket a nagyközség közösségi oldalán találnak. Sok napsütéssel folytatódik az október környékünkön. A hűvös reggelt követően kellemesen meleg délutánra készülhetünk. A legmagasabb hőmérséklet 23 fok körül alakulhat. Csapadék nem valószínű, és a szél sem lesz meghatározó. A hétvégén is száraz és többnyire napos idő marad velünk. Napközben tartósan 22-24 fok körüli értékeket mérhetünk.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Hello, jó reggelt kívánok, október 2-a, péntek van, sok boldogságot a Petráknak és a szülinaposoknak is. 0620-55-55-155, ha a dugó baleset lenne, a közlekedési info is idejöhet. Mindjárt a Sweetbox, egy kicsit később majd Árás a Boró Boróval, most pedig Britney Spears jön, és a Gimme More.
0: Best

Best FM a legjobb zenék, jó reggelt kívánok, október 2-án pénteken. 39 éve a mai napon mutatták be a Macskafogó című rajzfilmet, melyet Ternovszky Béla rendezett, a forgatókönyvet pedig Nepp József írta. És amíg Grabowski és társai gyermekkori emlékeinket életgetik, meghallgatjuk Árást is. Boroboró a Besten, jó reggelt!

0: Best FM, a legjobb zenék. Indián nyár, vénasszonyok nyara. Mindegy, hogy hívjuk, a lényeg, hogy 22-27 fokkal. Még mindig itt a csodás, napsütéses, késő őszi idő. Még több időjárás jelentés és a legfrissebb információk a hírekben. Rögtön 7:30, jó reggelt, Fatboy Slim és a The Rockefeller Skank is szól majd mindjárt.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Szlágerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Zemplénben landolt az év kilátója 2026 cím. Nemzetközi kutyakiállítás lesz a hétvégén. Erdő és gomba ünnep Lentiben. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. október 2-a van, péntek. A zempléni Jánosvár a kilátó nyerte el az év kilátója 2026 címet. A kovácsvágás felett álló 20 méter magas faszerkezetű toronyhoz egy több mint 1000 lépcsőfokból álló erdei tanösvény vezet. A kilátóba pedig további 68 lépcsőfokon lehet feljutni. Részletek a versenyről Bántakács Gyöngyitől, az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ kommunikációs igazgatójától.
2: A győztes több mint 20 ezer szavazatot kapott, idén rekord született, több mint 50 ezer szavazat érkezett be, ennyi voks még egyik korábbi évkilátója szavazáson sem volt. Az évkilátója kampány célja alapvetően az, hogy minél több ember kedvet kapjon ahhoz, hogy útnak induljon, felfedezze Magyarország természeti értékeit, és gyalogosan vagy akár kerékpárral ismerje meg új helyeket. A szavazás által pedig találkozhatnak olyan célpontokkal, attrakciókkal is, ami kevésbé ismertek, és ahová korábban talán nem is tudott volna közben indulni.
1: Különleges kutyákat is láthatunk a hétvégén Zalaegerszegen. A Gébárti Szabadidőközpont ad otthont egy nemzetközi kutyakiállításnak, írja az AHOL. A magyar tenyésztők mellett Szerbiából, Olaszországból, Szlovéniából, Szlovákiából és Ausztriából is érkeznek nevezők. És nagyjából 150 féle kutyát csodálhatunk meg. Köztük olyan ritka fajtákat is, amelyekkel máshol nem találkoznánk. A rendezvényen lesz szépségverseny, emellett agár bemutató, vasárnap pedig duck dancing is színesíti a programot. A program azoknak is hasznos lehet, akik kutyaválasztás előtt állnak, hiszen itt tájékozódhatnak majd az egyes fajtákról, és személyesen is megfigyelhetik a viselkedésüket. Erdő és gomba ünnep zajlik Lentiben. A vasárnapig tartó rendezvényt a Szeretem Lentit Egyesület és a Városi Művelődési Központ közösen szervezte meg azzal a céllal, hogy közelebb hozza a helyiekhez és az odaérkező turistákhoz az erdők és a gombák világát, írja az AHOL. A rendezvény tegnap iskolásoknak szóló terepfoglalkozásokkal, felnőtt túrával és szakmai előadással kezdődött. Ma egyebek mellett mikroszkópos bemutató, kézműves vásár és koncertek várják az érdeklődőket. A részletes programot a város honlapján lehet megtalálni. Folytatódik a napos, száraz idő térségünkben. A reggelek hűvösek lesznek 8 fok körüli hőmérsékletekkel. Napközben gyorsan melegszik a levegő, délutánonként 23 fok körüli értékek várhatók. A napsütés legfeljebb kevés fátyol felhő zavarhatja. Esőre ezen a hétvégén nagyon kicsi az esély. A következő napokban is 22-24 fok körüli délutáni hőmérsékletekre számíthatunk.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Right about now. The Funk Soul Brother. Check it out now.

0: kegyetlen, mint halottját az itt hagyott.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, végre péntek van, október 2-a, Petrák névnapja, sok boldogságot nekik és a szülinaposoknak is. 156 éve a mai napon született Mahatma Gandhi, indiai békeharcos, ezért a mai nap az erőszakmentesség és a békevilág napja. Pontosan 80 éve ezen a napon a 10 éves Elvis Presley először szerepelt tehetségkutató versenyen, második lett és $5 kapott. You ain't nothing but a hound dog, crying all the time. 79 éve a mai napon készült el az első fotó, ami a Földet ábrázolja az űrből nézve. What a wonderful world. 75 éve ezen a napon született Mike Rutherford, a Genesis, valamint a Mike and the Mechanics gitárosa. És boldog 75. születésnapot kívánunk Stingnek! Hívható SMS Viber 0620 55 55 155 még egyszer, és te értesse az összes ünnepeltet.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Nyerő pillanatok a Blikben most 3 millió forint össznyereménnyel. Játsszon SMS-ben a napi 50 és a heti extra 100 ezer forintért, vagy küldje be a Blikben található szelvényt, és nyerje meg a fődíjat vagy a további nyereményt. Nyerő pillanatok. Keresse a Blikben, a Blikket pedig az újságárusoknál.
0: Reklámot hallottak. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Balaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Madár megfigyelő napok lesznek a hétvégén. Befejeződött a szennyvíz csatorna felújítás. Figyeljünk az őszi égetés szabályaira. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. október 2-a van, péntek. Idén is megtartják az Európai Madár Megfigyelő Napokat. Szombaton és vasárnap országszerte várják programok a madárbarátokat. Az eseménysorozat egyrészt lehetővé teszi az információgyűjtést az őszi madárvonulásról, másrészt egy verseny is az európai államok között. Mondta rádiónknak Halmos Gergő, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület igazgatója.
2: Európai Madár Megfigyelő Napok most már évtizedes hagyományra néz vissza, és mindig október első hétvégén történik ez az esemény. A legtöbb európai országban hasonlóan szervezik meg, és utána egy összeurópai összesítés készül, melyik országban hányan, hány madarat, hány helyszínen figyeltek meg. Egy kiváló lehetőség mindenkinek, hogy országszerte vezetett madár megfigyelő túrákon, madárgyűzési bemutatókon legyen részt. Egészen testközelből lehet egyes fajokkal megismerkedni a gyűzés során.
1: Újra használhatják az autósok a Kisfaludi utca, Vizslaparki út és Márfirok útja közötti szakaszát. Befejeződött a szennyvíz csatorna felújítása és az út aszfaltozása is. Ezt jelentette be a közösségi oldalán a város polgármestere. Balajt Zoltán posztja szerint a fejlesztésre azért volt szükség, mert a kamerás vizsgálatok azt mutatták, hogy a régi szennyvíz csatorna állapota és lejtése nem volt megfelelő, ezért ki kellett cserélni az előregedett vezetéket. Az új csatornát megfelelő lejtéssel az úttest alatt a meglévő víz- és gázvezeték között építették ki, és csatlakoztatták a Mártírok útja korábban már korszerűsített szennyvízhálózatához. A munkálatok után az érintett útszakasz teljes szélességében leaszfaltozták, és az útburkolati jeleket is újra festették. Nem mindegy, hogy mit, mikor és hogyan égetünk. Erre hívták fel a figyelmet az alai tűzoltók a honlapjukon. A tájékoztatásuk szerint az elmúlt napokban paradicsomkarók, bútordarabok, szemét, gumiabroncs és növényi hulladékfüstje miatt is riasztották őket. Nagykanizsán egy idős nő paradicsomkarókat égetett az udvaron, Keszthelyen bútordarabokat gyújtottak meg, Zalaegerszegen pedig kerti hulladékot égettek. Volt, ahol az óriási füst miatt vonultak ki a tűzoltók, és volt, hogy át kellett locsolniuk a tűz helyét, nehogy megint felcsapjanak a lángok. Folytatódik a napos, száraz idő térségünkben. A reggelek hűvösek lesznek, 8 fok körüli hőmérsékletekkel. Napközben gyorsan melegszik a levegő, délutánonként 23 fok körüli értékek várhatók. A napsütés legfeljebb kevés fátyol felhő zavarhatja. Esőre ezen a hétvégén nagyon kicsi az esély. A következő napokban is 22-24 fok körüli délutáni hőmérsékletekre számíthatunk.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: 26-10-02-08-04, ezek a koordináták. Az első pár szám a mai dátum, és egyébként 8 óra múlt 4 perccel. Jó reggelt kívánok! Péntek van, a Petrákat köszöntöm névnapjukon. Sok boldogságot a szülinaposoknak is, Maxim Levente vagyok. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Ebben az órában olyan neveim vannak, mint Will Smith, a Cardigans, Tom Jones-szal, vagy rögtön elsőként Justin Timberlake.
0: Best FM.

Best FM, a legjobb zenék, jó reggelt, október 2-án pénteken, az utakon viszont mini szombat van. Egészen jól járható mindenhol, minden úgy, sokkal kevesebben vagyunk ma reggel is, mint ahogyan ez így van minden pénteken. Kivétel ez alól az 1-es főút Budapest felé Biatorbágy térségében nagyon tele van, akár csak az M1-es Hegyeshalom felé, az M0-ás csomópont után. Jó utat! Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Best FM.

0: Best FM, a legjobb zenék, jó reggelt, október 2-án pénteken, az utakon viszont mini szombat van. Egészen jól járható mindenhol, minden úgy, sokkal kevesebben vagyunk ma reggel is, mint ahogyan ez így van minden pénteken. Kivétel ez alól az 1-es főút Budapest felé Biatorbágy térségében nagyon tele van, akár csak az M1-es Hegyeshalom felé, az M0-as csomópont után. Jó utat, hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Balaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Drónok pásztázzák a szőlőültetvényeket. Aradi vértanúkra emlékeznek. Novemberben lesz a lomtalanítás Gyenesdiáson. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. október 2-a van, péntek. Drónok pásztázzák a szőlőültetvényeket, a felvételeket pedig mesterséges intelligencia segítségével elemzik, hogy minél gyorsabban kiszűrjék az aranyszínű sárgasággal fertőzött tőkéket. A módszer tavaly már sikeresen alkalmazták, idén pedig továbbfejlesztik. Bogya Sándort, a Nébik Növényvédelmi Igazgatóságának növényegészségügyi osztályvezetőjét hallják.
2: A drón és a mesterséges intelligencia segítségével előszűrjük a területeket. Ha például egy nagy szőlőterületet kell átvizsgálnunk, óriási segítséget jelenthet. A szemletcsoport nem teljesen vakon indul el, hanem előzetesen kap egy információt arról, hogy mely részeket érdemes elsőként és nagyobb intenzitással megvizsgálni. Célunk az, hogy kialakuljon egy olyan drónos és mesterséges intelligenciával támogatott előszűrési rendszer, amely szervesen beilleszthető a hagyományos hatósági növények egészségügyi felderítésekben.
1: Megemlékezést tartanak majd október 6-án kedden az Aradi Vértanúk emléknapja alkalmából a Csány László téren, írja az Egerszegi Hírek. Az ünnepségen Gecse Péter, Zalaegerszeg alpolgármestere mond majd beszédet, a műsorban pedig közreműködnek majd a Hevesi Sándor Színház színművészei, a Zalaegerszegi Városi Fúvószenekar, valamint a Zalai 47-es Honvéd Zászlóalj Hagyományőrző Egyesülete is. A megemlékezés miatt kedden délután lezárják a Kossuth utca, Petőfi utca és Csány tér közötti szakaszát. Az erre járó buszok pedig terelő útvonalon, a Kosztolányi Dezső utcán közlekednek majd. Lomtalanítás lesz Gyenesdiáson, erre hívta fel a figyelmet a nagyközség a közösségi oldalán. November 23-án hétfőn viszik majd el a megunt vagy tönkrement holmikat a helyiektől. A Zalaispa ZRT tájékoztatása szerint régi bútorokat, berendezési tárgyakat, szőnyegeket, játékokat és konyhai eszközöket lehet majd kirakni az utcákra. Arra kell figyelni, hogy egy-egy tárgy nem lehet 50 kilónál nehezebb és 2 méternél hosszabb. Emellett nem lehet kitenni veszélyes hulladékot, építési törmeléket, gumiaproncsot, zöld hulladékot és állattetemet sem. A Poszt szerint reggel 6:30-ra kell kitenni a lomokat, úgy, hogy azok ne akadályozzák a közlekedést. További részleteket a nagyközség közösségi oldalán találnak. Sok napsütéssel folytatódik az október környékünkön. A hűvös reggelt követően kellemesen meleg délutánra készülhetünk. A legmagasabb hőmérséklet 23 fok körül alakulhat. Csapadék nem valószínű, és a szél sem lesz meghatározó. A hétvégén is száraz és többnyire napos idő marad velünk. Napközben tartósan 22-24 fok körüli értékeket mérhetünk.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM a legjobb zenék. Jó reggelt, október 2-án pénteken, ma van a mosoly világnapja. Tegyünk jót, csajunk mosolyt valaki arcára. Minden október első péntekén ünnepeljük a mosolyt, ez a nap a felhőtlen jó hangulatról, a jó cselekedetekről szól. A mosoly világnap kezdeményezője nem más, mint a legnépszerűbb emoji, a smiley megalkotója Harvey Ball. Harvey Ball még 1963-ban egy reklámkampányhoz alkotta meg a smiley-t, a 2011-es halála előtti években pedig rájött, hogy az igazi élet célja, hogy a boldogság nemzetközi nagykövete legyen, ennek jegyében az ő kezdeményezésére született meg a mosoly nemzetközi napja. Ball célja az volt, hogy ezen a felhívja a figyelmet arra, mennyire fontos, hogy jól érezzük magunkat a bőrünkben, és másokat is boldoggá tegyünk. Így szerint a mosoly világnapjának a jó hangulatról és a jó cselekedetekről kell szólnia. Ráadásul mosolygós az idő is, és ilyen lesz egész hétvégén. Úgyhogy érdemes kihasználni, mert kb. Még egy hétig tart a vénasszonyok nyara. Lehet egy jót kirándulni, mindenképpen legyünk sokat a szabadban, a hűvösebb ősz és a hosszú tél előtt.
1: Best FM, a legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Jó reggelt, jó utat, figyelem, baleset történt a 4-es főúton Albert Tirse és Cegléd Bercel között, két autó ütközött az 55-ös kilométernél, a forgalom egy sávon irányonként váltakozva halad. Jó utat, ha van közlekedési info a hírek alatt is várom, 0620 55 55 155. A következő órában hozom majd a Kosindalát. És jön a Well Hello is. Pillanatokon belül 9 óra, jó reggelt, jó utat, jó munkát, rögtön folytatjuk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM. 88.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Balaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Zemplénben landolt az év kilátója 2026 cím. Nemzetközi kutyakiállítás lesz a hétvégén. Erdő és gomba ünnep Lentiben. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. október 2-a van, péntek. A zempléni Jánosvár a kilátó nyerte el az év kilátója 2026 címet. A kovácsvágás felett álló 20 méter magas faszerkezetű toronyhoz egy több mint 1000 lépcsőfokból álló erdei tanösvény vezet. A kilátóba pedig további 68 lépcsőfokon lehet feljutni. Részletek a versenyről Bántakács Gyöngyitől, az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ kommunikációs igazgatójától.
2: A győztes több mint 20 ezer szavazatot kapott, idén rekord született, több mint 50 ezer szavazat érkezett be, ennyi voks még egyik korábbi évkilátója szavazáson sem volt. Az évkilátója kampány célja alapvetően az, hogy minél több ember kedvet kapjon ahhoz, hogy útnak induljon, felfedezze Magyarország természeti értékeit, és gyalogosan vagy akár kerékpárral ismerje meg új helyeket. A szavazás által pedig találkozhatnak olyan célpontokkal, attrakciókkal is, ami kevésbé ismertek, és ahová korábban talán nem is tudott volna elindulni.
1: Különleges kutyákat is láthatunk a hétvégén Zalaegerszegen. A Gébárti Szabadidőközpont ad otthont egy nemzetközi kutyakiállításnak, írja az AHOL. A magyar tenyésztők mellett Szerbiából, Olaszországból, Szlovéniából, Szlovákiából és Ausztriából is érkeznek nevezők. És nagyjából 150 féle kutyát csodálhatunk meg. Köztük olyan ritka fajtákat is, amelyekkel máshol nem találkoznánk. A rendezvényen lesz szépségverseny, emellett agárbemutató, vasárnap pedig Duck Dancing is színesíti a programot. A program azoknak is hasznos lehet, akik kutyaválasztás előtt állnak, hiszen itt tájékozódhatnak majd az egyes fajtákról, és személyesen is megfigyelhetik a viselkedésüket. Erdő és gomba ünnep zajlik Lentiben. A vasárnapig tartó rendezvényt a Szeretem Lentit Egyesület és a Városi Művelődési Központ közösen szervezte meg azzal a céllal, hogy közelebb hozza a helyiekhez és az odaérkező turistákhoz az erdők és a gombák világát, írja az AOL. A rendezvény tegnap iskolásoknak szóló terepfoglalkozásokkal, felnőtt túrával és szakmai előadással kezdődött. Ma egyebek mellett mikroszkópos bemutató, kézműves vásár és koncertek várják az érdeklődőket. A részletes programot a város honlapján lehet megtalálni. Folytatódik a napos, száraz idő térségünkben. A reggelek hűvösek lesznek 8 fok körüli hőmérsékletekkel. Napközben gyorsan melegszik a levegő, délutánonként 23 fok körüli értékek várhatók. A napsütés legfeljebb kevés fátyol felhő zavarhatja. Esőre ezen a hétvégén nagyon kicsi az esély. A következő napokban is 22-24 fok körüli délutáni hőmérsékletekre számíthatunk.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: 4 perc elmúlt 9, hello, jó reggelt, jó utat, jó munkát kívánok, kitartást a hét utolsó munkanapjához. Október 2-a napja van, és ez azt jelenti, hogy a Petrákat lehet köszönteni. Sok boldogságot névnaposoknak, szülinaposoknak. Olyan nevekkel találkozhatunk ebben az órában, mint a Chris Cross, a Black Eyed Peas, nem sokára az Alice DJ, most pedig az Outkast kezd a The Way You Move-val.
0: Best FM.

Ezt a FM a legjobb zenék. Friss közlekedési infó Dávidtól, azt írja, lerobbant valaki az M1-esen Biatorbágynál, a határ felé vezető oldalon, emiatt torlódunk. Köszi szépen. Tehát, ha valaki siet és az M0-ásról érkezik, akkor ne az M1-esre, hanem az 1-es főútra hajtson le, és aztán Herceghalomnál visszatérhet a pályára. Jó utat, ha dugó baleset van, Dávidéhoz hasonlóan a közlekedési infó a 0620-55-55-155-re jöhet. Ez már a De La Soul dala közben. Ring, ring, ring a Besten.

Best FM a legjobb zenék. Azt látom, hogy jövő hétvégén már nem lesz ilyen szép idő, mint az előttünk állón. Most még kitart a Vénasszonyok nyara, és szerintem az évben utoljára indul el nagyobb tömeg a Balatonra. Ráadásul a hétvége tele lesz szüreti mulatságokkal is. Például Tokajban, ahol a Tokaj hegyaljai szüreti napok teljesen megújulva tér vissza a tokaji főtérre. A sétáló utcákban helyi borászok, borudvarok, gasztrosétány és kézműves vásár várja az érkezőket. Szombaton délután 2-től a hagyományos szüreti felvonuláson több száz hagyományőrző, néptáncos, borlovagrend és rezes banda látványos menete vonul végig Tokaj teljes belvárosán. Ma este 8 órától Tokaj fénnyel mesél, Európában egyedülálló épületre vetített monumentális fényfestés a főtéren. Holnap este pedig fellép majd az Anna and the Barbies. A fesztivál nagyszínpados és főtéri programjai ingyenesek. Jó szórakozást kívánok! Folytatjuk a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. Most a brit Cosheen érkezik, és a Catch.

Best FM, a legjobb zenék. 50 év a pályán a YouTube egy rendkívüli meglepetés koncerttel ünnepelte meg fennállásának 50. évfordulóját Dublinban a napokban, szeptember 25-én. A zenekar visszatért a gyökereihez, és két ikonikus helyszínen is felbukkant. Dublin belvárosának szívében egy kávézó erkélyéről adtak meglepetés koncertet az utcán összegyűlt hatalmas tömegnek. Az eseményről készült felvételek megtalálhatóak a YouTube-on is, és ellátogattak a régi középiskolájukba is, ahol a zenekar pontosan 50 évvel ezelőtt megalakult és megtartotta a legelső próbáit. Most az LMC mashupjában halljuk őket, jön a Take Me to the Clouds Above, és jött a közlekedési info is. Dávid korábban írta, hogy lerobbant valaki az M1-esen Hegyeshalom felé Biatorbágynál, 2-3 kilométer a dugó, már az M0-ásról is nehézkes a felhajtás az M1-esre. Aki tud, az 1-es főúton kerüljön, és Herceghalomnál visszatérhet a pályára. Még egyszer jó utat, de ahol most folytatjuk, ott nincsenek utak, a felhők fölött, tehát az LMC-vel. Ez a Take Me to the Clouds Above a Best 10.

0: Best FM, a legjobb zenék. Előttünk a hétvége, gyönyörű idő lesz, úgyhogy töltsünk sok időt a szabadban, és persze lesznek ingyenes programok is, mint például az Állatok Világnapja a Természettudományi Múzeumban vasárnap reggel 9 és délután 3 óra között. Kifejezetten gyerekeknek és családoknak szóló interaktív standok várják az érdeklődőket. Lesz egzotikus állatbemutató, madársétá és izgalmas kézműves foglalkozások. A belépés erre a rendezvényre tehát ingyenes a Természettudományi Múzeumban. Rögtön 10 óra, itt a vége a péntek reggelnek, és hála a jó égnek, itt a vége a hétnek is mindjárt, úgyhogy ennek lehet örülni, a szép idő aláfestő zenéi pedig, már is mondom, hogy mik lesznek a következő órában.
1: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
0: Természetesen nem hiányozhat egy igazi nyári sláger a Szafri Duótól. Jön majd a Baja Baja és a dugó baleset lenne közben. Várom a közlekedési infót is, 0620 55 55 155. Meghallgatjuk majd a Halott Pénz és Olá Helén a közösét is.
2: Mert úgy is szétszeretlek, szétszeretlek én. Úgy is szétszeretlek, szétszeretlek én.
0: Tehát hamarosan friss hírek itt a Besten, aztán a legjobb zenék szólnak újból.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
3: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: Zalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Madár megfigyelő napok lesznek a hétvégén. Befejeződött a szennyvíz csatorna felújítás. Figyeljünk az őszi égetés szabályaira. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. október 2-a van, péntek. Idén is megtartják az Európai Madár Megfigyelő Napokat. Szombaton és vasárnap országszerte várják programok a madárbarátokat. Az eseménysorozat egyrészt lehetővé teszi az információgyűjtést az őszi madárvonulásról, másrészt egy verseny is az európai államok között. Mondta rádiónknak Halmos Gergő, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület igazgatója.
2: Európai Madár Megfigyelő Napok most már évtizedes hagyományra néz vissza, és mindig október első hétvégén történik ez az esemény. A legtöbb európai országban hasonlóan szervezik meg, és utána egy összeurópai összesítés készül, melyik országban hányan, hány madarat, hány helyszínen figyeltek meg. Egy kiváló lehetőség mindenkinek, hogy országszerte vezetett madármegfigyelő túrákon, madárgyűjtési bemutatókon vegyen részt. Egészen testközelből lehet egyes fajokkal megismerkedni a gyűjtés során.
1: Újra használhatják az autósok a Kisfaludi utca, Vizslaparki út és Márfirok útja közötti szakaszát. Befejeződött a szennyvíz csatorna felújítása és az út aszfaltozása is. Ezt jelentette be a közösségi oldalán a város polgármestere. Balajt Zoltán posztja szerint a fejlesztésre azért volt szükség, mert a kamerás vizsgálatok azt mutatták, hogy a régi szennyvíz csatorna állapota és lejtése nem volt megfelelő, ezért ki kellett cserélni az elöregedett vezetéket. Az új csatornát megfelelő lejtéssel az úttest alatt a meglévő víz- és gázvezeték között építették ki, és csatlakoztatták a Mártírok útja korábban már korszerűsített szennyvízhálózatához. A munkálatok után az érintett útszakasz teljes szélességében leaszfaltozták, és az útburkolati jeleket is újra festették. Nem mindegy, hogy mit, mikor és hogyan égetünk. Erre hívták fel a figyelmet a zalai tűzoltók a honlapjukon. A tájékoztatásuk szerint az elmúlt napokban paradicsomkarók, bútordarabok, szemét, gumiabroncs és növényi hulladék füstje miatt is riasztották őket. Nagykanizsán egy idős nő paradicsomkarókat égetett az udvaron, Keszthelyen bútordarabokat gyújtottak meg, Zalaegerszegen pedig kerti hulladékot égettek. Volt, ahol az óriási füst miatt vonultak ki a tűzoltók, és volt, hogy át kellett locsolniuk a tűz helyét, nehogy megint felcsapjanak a lángok. Folytatódik a napos, száraz idő térségünkben. A reggelek hűvösek lesznek, 8 fok körüli hőmérsékletekkel. Napközben gyorsan melegszik a levegő, délutánonként 23 fok körüli értékek várhatók. A napsütés legfeljebb kevés fátyol felhő zavarhatja. Esőre ezen a hétvégén nagyon kicsi az esély. A következő napokban is 22-24 fok körüli délutáni hőmérsékletekre számíthatunk.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen
3: slágerei. Jó zenék, gyönyörű idő és egy jó hír. Péntek van, október 2-a, sok boldogságot kedves Petrák, Isten éltesse a szülinaposokat is. Ebben az órában hallhatjuk majd Néót, jön a Sexy Love, itt lesz Rosella és az Everybody's Free, nem sokára Sean Paul, most pedig az a Pink, aki lánya kedvéért New Yorkba költözött, hogy a gyermek valóra válthassa színházi ambícióit. A Broadway-n szeretne ugyanis tündökölni nem olyan sokára. Don't let me get me, így indul az óra, Max M. Levente vagyok.
0: Best FM.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM.
1: Ez a levél megint neked íródik. Lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt. Egy fél árva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.

Sír a hegedű, de mi mosolyogjunk, Best FM a legjobb zenék, mert hogy október 2-a van, a mosoly világnapja, méghozzá a legnépszerűbb emoji, a smiley megalkotója kezdeményezésére, és egyébként az erőszakmentesség és a béke világnapja is a mai napra esett. Nem nevezhető erőszakmentesnek az a cselekedet, amikor valakire fegyvert fogunk, ráadásul ha az rendőr is, hát erősen megüthetjük a bokánkat. Ez történt Mark Morrisonnal is, aki a börtönben még szabadulása előtt írta a Return of the Mac-et. Ennyi.

0: Best FM, a legjobb zenék. Friss hír az M1-esről, átépítik a terelést Tatabánya és Bicske között. A hegyes halom felé vezető oldalon változatlanul a külső és a leállósáv lesz járható, viszont Budapest felé az 55-ös és 33-as kilométer között az új kiszélesített pályaoldalon két sávban már engedik az autósokat. Továbbá az átterelt sáv is járható maradt, így Budapest felé három sávon haladhatnak a járművek, egy darabig, a 32-es kilométerig készült el egyelőre az új pályaszakasz, ott ismét egy sávba kell visszasorolni. És aki az átterelt belső sávot választja, az 56-os és 19-es kilométer között továbbra sem használhatja a pihenőhelyeket, a benzinkutakat és a csomópontokat. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Péntek van, jön a hétvége, és gyönyörű idő lesz még legalább egy hétig, úgyhogy használjuk ki. A bátrabbak még akár strandolhatnak is. Hát ha forróság nincs is, de október elejéhez képest azért meleg lesz. 22-27 fok, hot in here! Jön majd az amerikai rapper Nelly, és a New Level Empire is a Groove House-zal. Szólnak tovább mindjárt a legjobb zenék, közben ha dugó baleset van, jöhet az info a 0620-55-55-155-re.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Több mint 5 milliárdot fordítanak a határellenőrzési rendszerre. Szüreti napok lesznek hétvégén Tokajban. Nem sokat változik az idő. Esni még napokig nem fog. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Fejlesztik a határforgalmi ellenőrzési rendszert. Mintegy 5 milliárd 400 millió forint jut például korszerű okmány és új nyomatolvasókra, mobileszközökre, munkaállomásokra, önkiszolgáló kioszkokra, hazai és uniós forrásokból. A cél, hogy a rendszer gyorsabb és egyszerűbb legyen, és támogassa az unió új európai határregisztrációs rendszeréhez kapcsolódó ellenőrzéseket. A fejlesztés a magyar-szerb és a magyar-ukrán határátkelőket, a Liszt-Ferenc nemzetközi repülőteret, a debreceni és a sármelléki repteret érinti, és 2028 szeptember végéig kell befejezni. Október közepéig meghosszabbították a légimentők országos véradó akcióját. A kezdeményezéshez eddig mintegy 600-an csatlakoztak. Részletek Nagy Boglárkától, a Magyarországi Légimentési Alapítvány alapítójától.
2: Mind a 7 mentő helikopterben 2 egység 0 negatív vérár rendelkezésre a mindennapi mentések során. Célunk az, hogy fölhívjuk a véradók figyelmét arra, hogy csatlakozhatnak, de a legfontosabb, hogy új véradókat tudjuk toborozni. 700 véradó volt a cél. Ezt a számot sajnos a véradás napján nem sikerült elérnünk. 619-en adtak vért. Október 15-ig folytatódik a kezdeményezés. Így aki eddig még nem tette meg, most hozzá tud járulni ahhoz, hogy a félt el tudjuk érni, tehát az ország bármely véradó helyszínén tud félt adni a légimentőkért.
1: Halálos áldozatot is követeltek az orosz dróncsapások éjjel Kijevben. A robbanó szerkezetek hidakat rongáltak meg, és egy 25 szintes lakóházba is becsapódtak, itt egy ember meghalt, kettő megsérült. A találatok miatt több hidat lezártak. Az orosz hadsereg ukrán közlések szerint 108 csapásmérő és álca drónt vetett be éjszaka. A légvédelemnek csak nem 91 sikerült megsemmisítenie. Szüreti napokat tartanak hétvégén Tokajban. Mától vasárnapig szüreti felvonulás, hagyományőrző programok, koncertek, borászati és gasztronómiai bemutatók várják a látogatókat. Ma este fényfestésben is gyönyörködhetnek, holnap pedig a borvidék 27 települése összeadja a szőlőt a polgármesterek borához. Ragyogó napsütésre számíthatunk ma is, ezt legfeljebb fátyolfelhők szűrhetik, itt-ott leginkább nyugaton és északkeleten. A szél általában gyenge vagy mérsékelt marad. Délutánra 24-25 fokig melegszik a levegő, késő estére aztán 9-17 fokig csökken a hőmérséklet. Hétvégén is hasonló időre van kilátás, holnap kicsit melegebb lesz, a hőmérséklet hajnalban -1 és +12, délután már 23 és 27 fok között alakulhat.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Köztük péntek délelőtti napsütéses lazulós dalok a Salton Pepától vagy Sheryl Crow-tól, az óra pedig egy szintén pozitív, rezgésű és egy kicsit temperamentumosabb dallal. Az MNS Szalszolnak egyével indul. Hello, 4 perc elmúlt 11, kitartást a munkahét legvégéig, a hátralévő pár órához. Remélem a legjobb zenékkel gyorsabban repül az idő.
0: Best

0: legjobb zenék.
1: This ain't no disco. It ain't no country club either.

FM a legjobb zenék. Péntek van, és már fél szemmel a hétvégére kacsingatunk, úgyhogy hadd ajánljam magunkat és a péntek esti Night Shift Extrát, ahol mindig a heti rezidensek közül duplázik valaki. Ma Lauer Christian jön héttől a pultba Classic House-zal, és természetesen a házigazda Whiteboy is ugyanebben a stílusban hozza a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereit. Simply Red, In There A Lot Of Love most.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM.
1: Én nem akarok senki lenni, ha nem vagy itt.

0: Best FM, a legjobb zenék. Friss hírek az M5-ösről, ahol a Budapest felé vezető oldalon a Lajos-Mizsei csomópont után a munkavégzés miatt kialakult torlódásban kis teherautó és kamion ütközött a 63-as kilométernél. A forgalom egy sávon elindult, így a kialakult torlódás lassan szakadozik. Közben pedig újabb baleset történt a Budapest felé vezető oldalon a Petőfi szállási pihenőhely után, ahol egy autó a szalagkorlátnak ütközött a 119-es kilométernél. Csak a leálló sáv járható, a Röszke felé vezető oldalon pedig a terelést bontják, a 70-es és a 77-es kilométer között szintén egy sávra szűkül a pálya, a torlódás ott is több kilométeres. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM, a legjobb zenék. Elképzeltem a Dido és menedzserek közti első találkozást, beszélgetést. Szia, én vagyok a menedzsered, és te?
1: Dido Florian Claude de Benevelio Melly Armstrong.
0: Jó, akkor mostantól Dido leszel. Na szóval, kevesen tudják róla, de a bátyja a Rollo Armstrong által alapított elektronikus zenei formációban, a Faithless-ben indult a karrierje, ahol háttérvokalistaként és társszerzőként is közreműködött. A nagy áttörést Eminem Stan-je hozta meg számára, most pedig a bátyussal és a Faithless-szel közös One Step Too Far forog itt a Best-en. Yeah.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Itt ér véget a péntek délelőtt, jönnek a legfrissebb hírek mindjárt, és Majoros Rita is, aki majd Florida és Kesha dalával indítja a péntek délutánt, és vezeti át a kedves Best hallgatókat a hétvégébe. További nagyon-nagyon szép napot és jó hétvégét kívánok, Maxim Levente vagyok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Sikerült eloltani a tüzet a szegedi vegyi üzemben. Megkezdték őszi vonulásukat a darvak. Folytatódik az enyhe száraz napos idő. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Feketén dolgozott az összes biztonsági őr egy egyetemi rendezvényen. A NAV revizorai az eseményen a biztosítást végző társaság 16 emberét ellenőrizték. Kiderült, hogy egyik dolgozót sem jelentették be. A szabálytalanságok miatt a cég várhatóan mintegy 10 millió forint bírságra számíthat. Eloltották a tüzet a szegedi vegyi üzemben. Az autóápolási cikkeket, háztartási termékeket is gyártó Medikémia ZRT egyik csarnoka tegnap gyulladt ki, egy ember megsérült. Az oltásban a katasztrófavédelem mintegy 50 embere vett részt. A lángokat éjfél körül fékezték meg, most az utómunkálatok folynak. A füst nagy volt, de a levegőben nem mértek határérték feletti szennyezést. Az élő örökség és a közösségépítés a központi témája az Országos Tájház Találkozónak és Szakmai Konferenciának mától Orfűn. A tájházak nem csupán a múlt emlékeit őrző múzeumok, hanem a jelenben is működő, tudást és értékeket átadó közösségi terek, hangsúlyozta rádiónknak Berecki Ibolya, a Tájházak és Szabadtéri Múzeumok Szövetségének elnöke.
2: Az a célunk, hogy sem a szabadtéri múzeumok, sem a tájházak ne rezervátumok legyenek. Olyan exotikumok, amik egyúttal távol tartják az embereket a különlegességük okán is, attól, hogy a magukénak érezzék őket. Azokat a folyamatokat szeretnénk bemutatni gyakorlati példákkal, esettanulmányokkal is, de összefoglaló előadásokkal is, amelyek ennek az útvonalnak a mérföldköveit jelentik. Az is célunk, hogy mások számára, akik még csak most indulnak el, akár éppen egy tájház létrehozásával, vonzó irányokat is adjunk.
1: Megkezdődött a darvak őszi vándorlása. A Hortobágyi Nemzeti Park adatai szerint múlt héten már több mint 50 ezer példány érkezett a Tiszató szomszédságában fekvő területre. A korábbi tapasztalatok alapján pedig hamarosan már háromszor ennyien lehetnek, írta a szoljon.hu. Az Európán átvonuló darvak 95%-a megfordul a Hortobágy pusztáin, halastabainál, illetve vizes élőhelyein, és akár hónapokig is pihen ott. Folytatódik a túlnyomóan napos száraz idő. Néhány fátyol felhőt évett csak az égre, ezekből a Dunántúl nyugati felén és észak-keleten lehet több. 24-25 fokig melegszik a levegő. Holnap kicsit melegebb lesz, a hőmérséklet hajnalban -1 és +12, délután már 23 és 27 fok között alakulhat. Vasárnap is derült napos száraz idő vár ránk, kevés fátyol felhővel ismét 23-27 fokkal. A jövő hét eleje sem hoz majd nagy változást.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Töltsük együtt ezt a mai felejthetetlen délutánt is. Szép napot mindenkinek, és jó hétvégét így délután pár perccel. Én Majoros Rita vagyok, és önökkel leszek egész délután, és olyan zenéket hozok, mint Yves Larock és a Rise Up, vagy éppen a Spice Girls és a Stop. Hangolok mindenkit a hétvégére. Florida és Kesha dalával pedig már nyitom is az órát. Jön a Right Round. Szép napot!
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Igazán szép délutánt kívánok mindenkinek. Hogy vannak? Hogy telt a péntek délelőtt? Remélem most már a finishben vagyunk, és lehet készülődni a hétvégére. Én nem nagyon tudtam aludni most valamiért az elmúlt

0: Best FM a legjobb zenék. Ma is sokan vannak, sokan lesznek az utakon. Mindjárt indul a hétvége. Legyünk óvatosak, vigyázzunk egymásra. Én pedig, ahogy kapom az információkat, már adom is tovább. Szakaszosan torlódik az M1-es. Hát mondhatom azt, hogy szinte már a szokásos módon Budapest felé Tatától egészen Biatorbágyig. Az erős tranzit forgalom miatt jelenleg a külső sávon megáll, vagy csak arra szól a kocsisor, és hát rengeteg kamion miatt sajnos ezzel kell számolni. Fontos tudni, hogy a főváros felé a saját oldalon haladókat a 32-es kilométertől újra egy sávra terelik, amely most jelentős lassulást okoz. A menetidő növekedés akár fél órát is meghaladhatja pluszban. Az átterelt belső sáv jól járható, úgyhogy aki a fővárosba tart, azt írják a hallgatók ma is, hogy válasszák ezt a sávot. 0620 55 55 155, ide várom ma is az útinfókat. Bárkinek van információja, nagyon megköszönöm, ha jelentkezik vele. Jó utat, és vigyázzunk egymásra az utakon.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM. 88.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Mm-hmm.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Charlie-val daloltunk, ez volt a Mindenki Valakié. A folytatásban is ilyen dalolós zenék jönnek, úgyhogy lehet majd énekelni, táncolni, meg egyszerűen jól érezni magunkat így a Best FM-mel. Mindjárt egy óra jönnek a legfrissebb hírek, aztán itt lesz majd Eve és a Gangsta Lovin'. És zenél majd Blaze és Diazzal, na ezt nem fogjuk énekelni, minden másképp lesz.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
1: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Több mint 5 milliárd forintból fejlesztik a határellenőrzési rendszert. Nem volt még idén ősszel olyan hideg, mint ma reggel, napközben viszont enyhe marad az idő. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Fejlesztik a határforgalmi ellenőrzési rendszert. Mintegy 5 milliárd 400 millió forint jut például korszerű okmány és új nyomatolvasókra, mobileszközökre, munkaállomásokra, önkiszolgáló kioszkokra, hazai és uniós forrásból. A cél, hogy a rendszer gyorsabb és egyszerűbb legyen, és támogassa az új európai határregisztrációs rendszerhez kapcsolódó ellenőrzéseket. A fejlesztés a magyar-szerb és a magyar-ukrán határátkelőket, a Ferihegyi, a debreceni és a sármelléki repteret érinti, és 2 éven belül kell befejezni. Eloltották a tüzet a szegedi vegyi üzemben. Az autóápolási cikkeket, háztartási termékeket is gyártó Medic Kémia ZRT egyik csarnoka tegnap gyulladt ki. Egy ember megsérült. A lángokat éjfél körül fékezték meg. Most az utómunkálatok folynak. Több mint 400 hazai és külföldi szakember tekinti át a sürgősségi ellátás aktuális kérdéseit ma és holnap a 20. Nemzetközi Sürgősségi Napokon. A pécsi eseményen egy nemzetközi mentőversenyt is tartanak, mondta a Betlehem József egyetemi tanár, a konferencia főszervezője.
2: A sürgősségi ellátók számára hozza el a legújabb információkat. Ennek több apropója is van ezen túl, mégpedig az, hogy megújultak az újraélesztéssel kapcsolatos irányelvek Európában a tavalyi évben, és az idei évtől kezdjük el implementálni azt, ami a laikusok számára is ebből nagyon-nagyon fontos. A nemzetközi mentőversenyt idén rendezzük meg először, hogy az ellátást is az egyes országok összehangoltsága mentén jobban tudjuk érteni. Több ország együtt működik egy balesetnél vagy katasztrófánál, akkor ez gördülékenyebben mehessen.
1: Az ősz eddigi leghidegebb reggele volt a mai. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Nyírtason csak nem -2 Celsius fokig csökkent a hőmérséklet. Tegnap délután több mint 24 fokot mértek ugyanitt, így a napi hőingás meghaladta a 25 fokot. A Hungaromet szerint a csípős reggel annak eredménye, hogy egy anticiklon peremén még egy kicsit szárazabb, alacsonyabb harmadpontú levegő szivárgott be. Nézzük, milyen idő várható a folytatásban. Ragyogó napsütésre számíthatunk ma is, ezt legfeljebb fátyolfelhők szűrhetik itt-ott, leginkább nyugaton és északkeleten. A szél általában gyenge vagy mérsékelt marad. Délutánra 24-25 fokig melegszik a levegő, késő estére aztán 9-17 fokig csökken a hőmérséklet. Hétvégén is hasonló időre van kilátás, holnap kicsit melegebb lesz, a hőmérséklet hajnalban -1 és +12, délután már 23 és 27 fok között alakulhat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Egy óra után is csak a legjobb zenék, jó hangulat, hétvége, mi kell még? Mondjuk egy kis napsütés, de hál' Istennek az is megvan. Én Majoros Rita vagyok, elmúlt 1 óra is lassan 5 perccel, úgyhogy gyerünk tovább és hallgassunk együtt isteni zenéket. A DJ Jazzy Jeff és The Fresh Prince, itt lesz Evie, most pedig Michael Jackson indítja az órát. Jön a Europe My World!
0: Best FM, a

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, Best FM, a legjobb zenék.
1: Fel se kéne kelnem, nincs értelme. Csak mantrázom az ágyon, hogy nincs vége. Ha hívlak, ki se cseng, miért tiltottál le?

Best FM a legjobb zenék. Az én legjobb módszerem arra, hogyha ideges vagyok valami miatt, valaki miatt stresszelek, stb. És emiatt nem tudok aludni, akkor általában ilyenkor nem forgolódom az ágyban, hanem takarítok. De semmi hangoskodás, semmi porszívózás vagy ilyesmi, általában ilyenkor kádat szoktam súrolni. Higgyék el nekem, az egyik legjobb idegnyugtató, így hajnali 3:30-4 környékén, vagy legalábbis számomra ez egy nagyon nyugtató módszer, mondjuk így, és aztán igazából a reggeli órákra nagyjából úgy meg is nyugszom. De például vasalni is ilyenkor szoktam általában, de tényleg csak mindent nagyon-nagyon halkan. Én is halkan vagyok, nem beszélek, inkább csak úgy magamban intézem a dolgaimat. Na de ha már takarításról van szó, mert hogy a mai reggelem vagy hajnalom is itt telt, és ezért gondoltam, hogy behozom a takarítást a mai délutára témának. Mi az, amit a legjobban utálunk? Melyik az a takarítási forma, vagy mit szeretünk, vagy legkevésbé takarítani? Nekem ilyen például a mosogatás, én azt gyűlölök. Sajnos nincs mosogatógépem, mert nem fér be a konyhába, de gyűlölöm. Illetve az ablakpucolás, az is, ha nem muszáj, akkor azt is nagyon, már szerintem hetek óta meg kéne pucolni, de még mindig ott várnak. Illetve mik azok, amiket nagyon szeretünk, ma ezekre is kíváncsi vagyok. Nekem mondom, ilyen a kátsikellens és a vasolás, de jöhetnek a kedvencek, meg hát ezeket meg kell csinálni. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, jöhetnek ide az üzenetek. Takarítsunk együtt ma délután, de higgyék el nekem, egyébként, ha nem csendben, akkor zenére a legjobb takarítani. Például a Backstreet Boys dalára, úgyhogy lehet egy kis csit lassúzni. Jön a Quit Playing Games, itt a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Van több infóm az M5-ösről, úgyhogy már meg is hoztam őket. Budapest felé a 67-es Lajos Mize csomópont után folyik a munka, és itt a kialakult torlódásban egy kis teherautó és egy kamion ütközött össze. A 63-as kilométernél a pályazárat ugyan feloldották, de hát eléggé nagy 5-6 kilométeres a torlódás, úgyhogy ez azért lassan oszlik fel. És újabb baleset is történt, méghozzá a Petőfi szállási pihenőhely után szintén a főváros felé a 119-es kilométernél szalagkorlátnak rohant egy autó, amely mindkét sávot elfoglalja, úgyhogy így csak a leálló sáv autózható. Lassulásra kell készülni. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, ha valakinek van még útinfója. Nagyon köszönöm, hogyha jelentkezik vele. Tamás írt nekem egy SMS-t, hogy Budapesten a Kerepesi út Hungária körút kereszteződésében, tehát a Puskás-Ferenc stadionnál baleset történt, úgyhogy ott is fennakadás van. Köszönöm az infókat, várom őket a folytatásban is. 0620 55 55 155 a számunk. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Szép délután a folytatásban is mindenkinek, mindjárt 2 óra jönnek a legfrissebb hírek, sokan pedig befejezik 2-kor a munkát, legalábbis sokan szokták írni a hallgatóink közül, hogy pénteken bizony nekik már vége a munkanapnak, úgyhogy jó hétvégét kívánok, a French Effort dalával jön majd a Sexy. És itt lesz majd a Magna Cum Laude is.
2: Piros az alma, így úszik lassan lefelé. Te vagy a rajta, rád esik benes felé.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
3: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Egy percet javítottak az átlagos kiérkezési időn a mentők. Drogkereskedőkre csaptak le Szabolcs-Szatmár-Berekben. Hétvégén is napos enyhe idő lesz. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Átlagosan csak nem 26 perc alatt értek ki a mentők szeptemberben a legsúlyosabb esetek 90%-ához. Ez több mint egy perccel jobb, mint az augusztusi adat, de még jócskán elmarad a 15 perces céltól. A legjobb eredményt alig több mint 23 percet a Nyugat-Dunántúli régióban érték el, a legtöbb időre átlagosan csak nem 28 percre pedig Közép-Magyarországon volt szükség. A kiérkezési időket augusztus második felétől lehet követni a mentőszolgálat által elindított oldalon. Az adatokat havonta frissítik. Október közepéig meghosszabbították a légimentők országos véradó akcióját. A kezdeményezéshez eddig mintegy 600-an csatlakoztak. Részletek Nagy Boglárkától, a Magyarországi Légimentésért Alapítvány alapítójától.
2: Mind a 7 mentő helikopterben 2 egység 0 negatív vérár rendelkezésre a mindennapi mentések során. Célunk az, hogy fölhívjuk a véradók figyelmét arra, hogy csatlakozhatnak, de a legfontosabb, hogy új véradókat tudjunk toborozni. 700 véradó volt a cél. Ezt a számot sajnos a véradás napján nem sikerült elérnünk. 619-en adtak vért. Október 15-ig folytatódik a kezdeményezésünk, így aki eddig még nem tette meg, most hozzá tud járulni ahhoz, hogy a célt el tudjuk érni, tehát az ország bármely véradó helyszínén tud vért adni a légimentőkért.
1: 7 drogkereskedőt kapcsoltak le Szabolcs-Szatmár-Berek megyében. A rendőrök kedden egyszerre 6 helyszínen ütöttek rajta egy kábítószerhálózat tagjain, a készenléti rendőrség helikoptere is részt vett az akcióban. A hatóságok több mint 1400 g kristályt, a terjesztéshez szükséges eszközöket, valamint mobiltelefonokat foglaltak le. Sikeresen csatlakozott a nemzetközi űrállomáshoz hajnalban a Crew Dragon. A SpaceX rakétájával fellőtt űrkapszulában 2 amerikai, 1 kanadai és 1 orosz asztronauta utazott. Ők a tervek szerint fél évet töltenek majd a bázison. A nemzetközi legénység azt vizsgálja, milyen hatással van az emberi szervezetre a világűrben való tartózkodás. Folytatódik a túlnyomóan napos száraz idő. Néhány fátyol felhő téved csak az égre, ezekből a Dunántúl nyugati felén és észak-keleten lehet több. 24-25 fokig melegszik a levegő. Holnap kicsit melegebb lesz, a hőmérséklet hajnalban -1 és +12, délután már 23 és 27 fok között alakulhat. Vasárnap is derült napos száraz idő vár ránk, kevés fátyol felhővel, ismét 23-27 fokkal. A jövő hét eleje sem hoz majd nagy változást.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: 2 óra után is csak a legizgalmasabb zenék, így a hétvége küszöbén. Itt a Best FM-en, én Majoros Rita vagyok. Jövök már is a legnagyobb kedvencekkel. Egy kicsit romantikázunk a cég, de egyszer jön a Babe. Itt lesz Rihanna és egy buli slágerrel. Ez lesz az SOS, most pedig a French Affair és a Sexy nyitja az órát. Csodás hétvégét mindenkinek!
0: Best FM!

0: hiszem a mesét.
1: Best FM a legjobb zenék. Mik azok a takarítási formák, amiket szívből gyűlölünk, és akár fizetnénk is csak, hogy valaki megcsinálja, és mi a kedvencünk? Kata írja, az ablakpucolás. Imádom azt a pillanatot, amikor kész vagyok, és rájövök, hogy ugyanúgy koszos, csak most már csíkos is. A porszívózást viszont szeretem, ott legalább látom, hogy történik valami. Ez mondjuk igaz. Zoli is írt, amit utálok, az a felmosás. Mire végzek, a kutya végig szalad rajta, én megnézem a tapasnyomokat, és rájövök, hogy tulajdonképpen csak átrendeztem a koszt. Anikó is írt, port törölni gyűlölök, 5 perc múlva ugyanott van, ez nem takarítás, ez egy végtelenített bosszú film. Hát ebben egyet tudok érteni, ráadásul nekem fekete bútoraim vannak legnagyobb részt, és azon, főleg, hogyha besüt a nap, azon pedig aztán tényleg 5 perc múlva ott van már újra a porréteg, pedig kipróbáltam, vannak ilyen speciális portörlő szerek, hogyha lefújod, áttörlöd, és akkor így taszítja magából a port, vagy magáról a port, hát szerintem ezek egyáltalán nem válnak be, de ha valakinek van esetleg valami házi keveréke erre, nagyon megköszönöm, hogyha megírja. 0620-55-55-155, ez az SMS, a Viber és hívható telefonszámunk, jöhetnek ide az üzenetek. Állítólag, ha picit valamilyen olajosabb texturájú ez a bútorápoló, vagy nem is tudom, minek nevezik ezt, akkor egy picit jobb a helyzet, de nekem valahogy ezek nem válnak be, úgyhogy várom akár a házi tippeket is, mellé pedig isteni zenéket hozok, ahogy minden délután szoktam. Megyek tovább egy jó hangulatú 2000-es dallal, ez pedig nem más, mint Bahamán és a Who Let the Dogs Out, amit minden olyan filmben hallunk, ahol kutyákról van szó, vagy kutyák elszabadulnak, holott egyáltalán nem a kutyákról szól ez a dal, hanem azokról a pasikról, akik a bulikban a csajokra tapadnak, zaklatják őket, és egyszerűen nem tudják felfogni, hogy a nem, az nem. Who Let the Dogs Out, itt a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Budapestről több taxis hallgató is jelentkezett, hogy egészen jól járható a város, de nem akarják elkiabálni, mert azért a Blahalujza tér környékén, a Hungária körúton, Vascsomópont környékén azért dugó van, viszont balesetről nem érkezett jelentés, és remélem ez így is marad. Az M5-ösről viszont több hírem is van. Budapest felé a 67-es Lajos Mizse csomópont után folyik a munka, és a kialakult torlódásban egy kis teherautó és egy kamion ütközött a 63-as kilométernél, feloldották a pályázárat, a belső sávon megindultak az autók, de több kilométeres a torlódás, úgyhogy még azért kell a türelem. Újabb baleset történt Budapest felé a Petőfi szállási pihenőhely után. 119-es kilométernél szalagkorlátnak rohant egy autó, mindkét sávot elfoglalja, úgyhogy csak a leállósávon lehet autózni. Lassulás van. Pest megyében két autó balesete miatt áll a forgalom a Nagykovácsiba vezető Remete szőlősön a 12-es kilométernél, úgyhogy ott is figyelni kell. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Bárkinek van még információja, nagyon köszönöm, hogyha elküldi, vagy esetleg felhív. Jó utat mindenkinek, és balesetmentes közlekedést!
1: A műsorszám termék megjelenik. Jelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetők.

0: smoke, and you thought he was cute before.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: Szalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
3: Drónok pásztázzák a szőlőültetvényeket. Aradi vértanúkra emlékeznek. Novemberben lesz a lomtalanítás Genesdiáson. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. október 2-a van, péntek. Drónok pásztázzák a szőlőültetvényeket, a felvételeket pedig mesterséges intelligencia segítségével elemzik, hogy minél gyorsabban kiszűrjék az aranyszínű sárgasággal fertőzött tőkéket. A módszer tavaly már sikeresen alkalmazták, idén pedig továbbfejlesztik. Bogya Sándort, a Nébik Növényvédelmi Igazgatóságának növényegészségügyi osztályvezetőjét hallják.
4: A drón és a mesterséges intelligencia segítségével előszűrjük a területeket. Ha például egy nagy szőlőterületet kell átvizsgálnunk, óriási segítséget jelenthet, ha a szemletcsoport nem teljesen vakon indul el, hanem előzetesen kap egy információt arról, hogy mely részeket érdemes elsőként és nagyobb intenzitással megvizsgálni. Célunk az, hogy kialakuljon egy olyan drónos és mesterséges intelligenciával támogatott előszűrési rendszer, amely szervesen beilleszthető a hagyományos hatósági növények egészségügyi felderítésekben.
3: Megemlékezést tartanak majd október 6-án kedden az Aradi Vértanúk emléknapja alkalmából a Csány László téren, írja az Egerszegi Hírek. Az ünnepségen Gecse Péter, Zalaegerszeg alpolgármestere mond majd beszédet, a műsorban pedig közreműködnek majd a Hevesi Sándor Színház színművészei, a Zalaegerszegi Városi Fúvószenekar, valamint a Zalai 47-es Honvéd Zászlóalj Hagyományőrző Egyesülete is. A megemlékezés miatt kedden délután lezárják a Kossuth utca, Petőfi utca és Csány tér közötti szakaszát. Az erre járó buszok pedig terelő útvonalon, a Kosztolányi Dezső utcán közlekednek majd. Lomtalanítás lesz Genesdiáson, erre hívta fel a figyelmet a nagyközség a közösségi oldalán. November 23-án hétfőn viszik majd el a megunt vagy tönkrement holmikat a helyiektől. A Zalaispazi RT tájékoztatása szerint régi bútorokat, berendezési tárgyakat, szőnyegeket, játékokat és konyhai eszközöket lehet majd kirakni az utcákra. Arra kell figyelni, hogy egy-egy tárgy nem lehet 50 kilónál nehezebb és 2 méternél hosszabb. Emellett nem lehet kitenni veszélyes hulladékot, építési törmeléket, gumiaproncsot, zöld hulladékot és állattetemet sem. A Poszt szerint reggel 6:30-ra kell kitenni a lomokat, úgy, hogy azok ne akadályozzák a közlekedést. További részleteket a nagyközség közösségi oldalán találnak. Sok napsütéssel folytatódik az október környékünkön. A hűvös reggelt követően kellemesen meleg délutánra készülhetünk. A legmagasabb hőmérséklet 23 fok körül alakulhat. Csapadék nem valószínű, és a szél sem lesz meghatározó. A hétvégén is száraz és többnyire napos idő marad velünk. Napközben tartósan 22-24 fok körüli értékeket mérhetünk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
6: Hello, Zalaegerszeg! Ez a Best délután, itt a Best FM-en a legjobb zenékkel. Bénémet Dia vagyok, hoztam a város legfrissebb történéseit, mellé pedig a 90-es és a 2000-es évek slágereit, amik egy pillanat alatt visszahozzák a régi emlékeket. Úgyhogy nosztalgiázásra fel, töltsük együtt ezt a délutánt is, rádiózunk együtt.
5: 88.9 Best FM.

0: 88.9 Best FM, a legjobb zenék.
1: Az önposta fiókja betelt. Az utolsó rögzítés időpontja 2014. október 2-a.
2: Szia, mamám! Rég láttalak, hívtalak volna, de nem tudtalak. Azért csörgök, hogy tud.

FM legjobb zenék. A következő percekben szinte filmszerűen peregnek le a múlt képei a Honey Beast dalában, melyek egészen a gyermekkori traumákig nyúlnak vissza. Dudás Balázs rendezésében egy katartikus Honey Beast kisfilm született, ugye a Pánik bizonyos értelemben a korábban megjelent klipjük a Cirkusz előzmény sztoria, amely egy szakítás történetét dolgozta fel. A Pánikban a zenekar és a rendező azt boncolgatja, hogy milyen korábbi rossz minták lehetnek a felelősek azért, hogy tönkre megy egy kapcsolat. A főszereplő gyermekkorába repít vissza minket a videó, ahol igazán közelről tapasztalhatjuk meg a szülői viselkedés minták hatásait. Az énekesnő Tarján Zsófi szerint a Pánik az a dal, amit szívesen hallgat, akár többször egymás után. Azt mondja, könnyen tudok vele azonosulni, egyszerre fejezi ki az igazságot, a reményt és a szabaddá válás gondolatát. Következik a Pánik, itt a Best FM-en.

0: Best FM, a legjobb zenék, balesetmentes közlekedést kívánok mindenkinek ma is. Az M1-esen különösképp kell figyelni a 34-es és a 35-ös kilométer között Hegyeshalom felé, a külső és a leállósáv járható, és a Tata térségében a 78-es és a 79-es kilométer között hídépítés miatt mindkét oldalon a belső sávot lezárták, a forgalom sáv elhúzással a külső és a leállósávon halad. Az M3-eson pedig Vásárosnamény felé Gödöllő térségében a leállósávon dolgoznak. Figyelni kell nagyon a 32-es és a 37-es kilométer között, ott ugyanis a belső és a külső sávot is leszűkítették. A munkák ideje alatt a Kisbagi pihenőhely sem használható, és átépítették a terelést az M3-ason Gyöngyös térségében a 65-ös és a 72-es kilométer között, a külső és a leálló sáv burkolatát cserélik. A forgalom a belső sávon és az ellenkező oldal belső sávján halad, Budapest felé pedig a külső és a leálló sáv járható. Jó utat!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 88.9 Best FM. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Zalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
2: Zemplénben landolt az év kilátója 2026 cím. Nemzetközi kutyakiállítás lesz a hétvégén. Erdő és gomba ünnep Lentiben. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. október 2-a van, péntek. A zempléni Jánosvár a kilátó nyerte el az év kilátója 2026 címet. A kovácsvágás felett álló 20 méter magas faszerkezetű toronyhoz egy több mint 1000 lépcsőfokból álló erdei tanösvény vezet. A kilátóba pedig további 68 lépcsőfokon lehet feljutni. Részletek a versenyről Bántakács Gyöngyitől, az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ kommunikációs igazgatójától.
3: A győztes több mint 20 ezer szavazatot kapott, idén rekord született, több mint 50 ezer szavazat érkezett be, ennyi voks még egyik korábbi évkilátója szavazáson sem volt. Az évkilátója kampány célja alapvetően az, hogy minél több ember kedvet kapjon ahhoz, hogy útnak induljon, felfedezze Magyarország természeti értékeit, és gyalogosan vagy akár kerékpárral ismerje meg új helyeket. A szavazás által pedig találkozhatnak olyan célpontokkal, attrakciókkal is, amik kevésbé ismertek, és ahová korábban talán nem is tudott volna közben indulni.
2: Különleges kutyákat is láthatunk a hétvégén Zalaegerszegen. A Gébárti Szabadidőközpont ad otthont egy nemzetközi kutyakiállításnak, írja az AOL. A magyar tenyésztők mellett Szerbiából, Olaszországból, Szlovéniából, Szlovákiából és Ausztriából is érkeznek nevezők. És nagyjából 150 féle kutyát csodálhatunk meg. Köztük olyan ritka fajtákat is, amelyekkel máshol nem találkoznánk. A rendezvényen lesz szépségverseny, emellett agár bemutató, vasárnap pedig duck dancing is színesíti a programot. A program azoknak is hasznos lehet, akik kutyaválasztás előtt állnak, hiszen itt tájékozódhatnak majd az egyes fajtákról, és személyesen is megfigyelhetik a viselkedésüket. Erdő és gomba ünnep zajlik Lentiben. A vasárnapig tartó rendezvényt a Szeretem Lentit Egyesület és a Városi Művelődési Központ közösen szervezte meg azzal a céllal, hogy közelebb hozza a helyiekhez és az odaérkező turistákhoz az erdők és a gombák világát, írja az AOL. A rendezvény tegnap iskolásoknak szóló terepfoglalkozásokkal, felnőtt túrával és szakmai előadással kezdődött. Ma egyebek mellett mikroszkópos bemutató, kézműves vásár és koncertek várják az érdeklődőket. A részletes programot a város honlapján lehet megtalálni. Folytatódik a napos, száraz idő térségünkben. A reggelek hűvösek lesznek 8 fok körüli hőmérsékletekkel. Napközben gyorsan melegszik a levegő, délutánonként 23 fok körüli értékek várhatók. A napsütés legfeljebb kevés fátyol felhő zavarhatja. Esőre ezen a hétvégén nagyon kicsi az esély. A következő napokban is 22-24 fok körüli délutáni hőmérsékletekre számíthatunk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Jó délután, Zalaegerszeg! Ez a Best délután, itt a Best FM-en a legjobb zenékkel. A mikrofonnál Béni Meddia, friss helyi hírekkel, aktuális érdekességekkel és a 90-es, 2000-es évekből válogatott igazi kedvencekkel jövök a folytatásban is. Érdemes lesz velük tartani. Jó rádiózást!
1: 88.9 Be.

88.9 összefem a legjobb zenék. Már készülhetünk a Halloween-re. Faragjunk együtt halloweeni tököt, alkossunk valami különlegeset a kézműves foglalkozásokon. Egyébként nagyon jó lehetőségek vannak. Hangulódjunk együtt az év legmisztikusabb ünnepére. Az Apáczai Művelődési Központban lesz tökmuri, idén is. Lesz légvár, halloweeni arcfestés és csillámtetoválás, lufi hajtogatómester, a legkisebbeket pedig baba kuckó várja. A program október 10-én lesz, tehát az Apáczai Művelődési Központban.

0: Best FM a legjobb zenék. Nagy a torlódás ma is az M1-esen a szélesítési munkák miatt. Ugye Budapest felé Biatorbágy és az M0-as autóúti csomópont között a főváros felé vezető sávokat lezárták. Ez okozza a torlódást. A 19-es és a 17-es kilométer között a forgalmat az M-közti oldalra terelik át, ahol irányonként két-két sávon haladhatnak a járművek, úgyhogy nagyon kell figyelni az átterelési pontokban. Ugyancsak az M1-esen Budapest felé a 22-es kilométernél lévő Sasfészek tó pihenőhelyen átépítés miatt nem használhatók a szolgáltatások, ezeket az ellenkező irányban lévő pihenőhelyen lehet igénybe venni. A terelőutat itt is táblák jelzik. És hogyha tovább haladunk, az M1-esen Budapest és Tatabánya között az autópálya szélesítésével kapcsolatos munkákat végzik, úgyhogy ott is lassulásra készüljünk. A 19-es és a 61-es kilométer között sávelhúzásos terelést építettek ki. Hegyeshalom felé a külső és leálló sáv járható, Budapest felé pedig a belső és az ellenkező oldal belső sávja használható. Balesetmentes közlekedést mindenkinek.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM. 88.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 88.9 Best FM. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
1: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
0: Zalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
2: Madár megfigyelő napok lesznek a hétvégén. Befejeződött a szennyvíz csatorna felújítás. Figyeljünk az őszi égetés szabályaira. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. október 2-a van péntek. Idén is megtartják az Európai Madár Megfigyelő Napokat. Szombaton és vasárnap országszerte várják programok a madárbarátokat. Az eseménysorozat egyrészt lehetővé teszi az információgyűjtést az őszi madárvonulásról, másrészt egy verseny is az európai államok között. Mondta rádiónknak Halmos Gergő, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület igazgatója.
3: Európai madármegfigyelő napok most már évtizedes hagyományra néz vissza, és mindig október első hétvégén történik ez az esemény. A legtöbb európai országban hasonlóan szervezik meg, és utána egy összeurópai összesítés készül, melyik országban hányan, hány madarat, hány helyszínen figyeltek meg. Egy kiváló lehetőség mindenkinek, hogy országszerte vezetett madármegfigyelő túrákon, madárgyűzési bemutatókon vegyen részt. Egészen testközelből lehet egyes fajokkal megismerkedni a gyűrűzés során.
2: Újra használhatják az autósok a Kisfaludi utca, Vizslaparki út és Márfirok útja közötti szakaszát. Befejeződött a szennyvíz csatorna felújítása és az út aszfaltozása is. Ezt jelentette be a közösségi oldalán a város polgármestere. Balajt Zoltán posztja szerint a fejlesztésre azért volt szükség, mert a kamerás vizsgálatok azt mutatták, hogy a régi szennyvíz csatorna állapota és lejtése nem volt megfelelő, ezért ki kellett cserélni az előregedett vezetéket. Az új csatornát megfelelő lejtéssel az úttest alatt a meglévő víz- és gázvezeték között építették ki, és csatlakoztatták a Mártírok útja korábban már korszerűsített szennyvízhálózatához. A munkálatok után az érintett útszakasz teljes szélességében leaszfaltozták, és az útburkolati jeleket is újra festették. Nem mindegy, hogy mit, mikor és hogyan égetünk. Erre hívták fel a figyelmet a zalai tűzoltók a honlapjukon. A tájékoztatásuk szerint az elmúlt napokban paradicsomkarók, bútordarabok, szemét, gumiabroncs és növényi hulladék füstje miatt is riasztották őket. Nagykanizsán egy idős nő paradicsomkarókat égetett az udvaron, Keszthelyen bútordarabokat gyújtottak meg, Zalaegerszegen pedig kerti hulladékot égettek. Volt, ahol az óriási füst miatt vonultak ki a tűzoltók, és volt, hogy át kellett locsolniuk a tűz helyét, nehogy megint felcsapjanak a lángok. Folytatódik a napos, száraz idő térségünkben. A reggelek hűvösek lesznek, 8 fok körüli hőmérsékletekkel. Napközben gyorsan melegszik a levegő, délutánonként 23 fok körüli értékek várhatók. A napsütés legfeljebb kevés fátyol felhő zavarhatja. Esőre ezen a hétvégén nagyon kicsi az esély. A következő napokban is 22-24 fok körüli délutáni hőmérsékletekre számíthatunk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Szép délután, Zalaegerszeg, ez itt a Best, délután a Best FM-en, ahol tényleg a legjobb zenék szólnak. Béni Meddia vagyok, jövök a város legfrissebb híreivel, érdekes történéseivel, és közben felcsendülnek a 90-es, na meg a 2000-es évek legnagyobb slágerei. Ha egy jó hangulatú délutánra vágysz, akkor jó frekvencián vagy. Tarts velem!
0: 88.9 Best

FM a legjobb zenék megrendezte az őszi szenior túrát az Élet az éveknek országos szövetség Zalai szervezete. A kezdeményezéshez a város szinte valamennyi nyugdíjas klubja csatlakozott a Gébárti tó partján, csak nem százan gyűltek össze, ahol a programot örömtánccal nyitották. A jó hangulat és a részvevők aktivitása is azt mutatta, hogy igény van a hasonló közösségi programokra. Szemérdi Imréné arra biztatott mindenkit, hogy nyugdíjasként is éljen a lehetőségekkel. A bemelegítés után a túrázók kisebb-nagyobb csoportokban vágtak neki a csaknem 4 kilométeres távnak, a célban a szervezők játékos feladatokkal várták a csapatokat. A vendéglátók az ebédet és az egészséges életmód jegyében állították össze, a hideg tálakra finn zöldségek, gyümölcsök, szőlőszemek, sajtok és olivabogyók kerültek. Úgyhogy, ha valaki kíváncsi a fotókra, azok is készültek az alegestek.hu-n megtekinthető. Én pedig addig is megyek tovább a legjobb zenékkel itt a Besten.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 88.9 Best FM. A legjobb zenék.
1: Let's go, girls.

0: Best FM, a legjobb zenék, közlekedési infokkal folytatjuk. Az M6-oson például Ivándárda felé, Szekszár térségében az M9-es autóút csomópontjánál aszfaltoznak. Az érintett oldalt le is zárták a 141-es és a 143-as kilométer között. A forgalmat a párhuzamosan futó gyűjtőelosztó pályára terelik. A Pécsvárad Vémén csomópont közelében pedig a 171-es és a 172-es kilométer között aszfaltoznak. A főváros felé vezető oldalon a belső sávba terelik a járműveket, és új terelést építette ki az M35-ös autópályán Debrecen térségében aszfaltozás miatt a 41-es és a 44-es kilométer között. A Berettyó Újfalu felé vezető oldalon csak a belső sávon halad a forgalom, ezért a Debrecen dél Szolnok csomópontban nem lehet lehajtani a pályáról, kerülni a 38-as jelült Debrecen Nyugat-Hortobágy csomópontban lehajtva, Debrecen belterülete felé a 33-as, majd a 4-es főúton, vagy a Nagyhegyes Hajdúszoboszló Eves útvonalon lehet. Jó utat mindenkinek!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: 88.9 Best FM.
3: A legjobb zenék.

Best FM legjobb zenék véget ért már a Best délután, úgyhogy én búcsúzom is, de gyorsan át is adom a helyemet White Boynak, hiszen kezdődik a Night Shift. Köszönöm, hogy ma is minket választottál. Maradj, jó volt együtt. Béni Meddiát

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Nyerő pillanatok a Blikben most 3 millió forint össznyereménnyel. Játsszon SMS-ben a napi 50 és a heti extra 100 ezer forintért, vagy küldje be a Blikben található szelvényt, és nyerje meg a fődíjat vagy a további nyereményt. Nyerő pillanatok. Keresse a Blikben, a Blikket pedig az újságárusoknál.
0: Reklámot hallottak. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék. Everybody get up.

0: hírek a Best FM-en.
1: Startol az átláthatósági kereső. Menekültek integrációja lépett az olasz kormány. Macskafogó 40, itt az intergalaktikus filmnézés. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Könnyebben követhetjük az Európai Uniós pénzek útját, így azt, hogy hol, mikor, mekkora támogatásból milyen fejlesztések valósultak, valósulnak meg, milyen cégek közreműködésével, jelentette be közösségi oldalán Lőrincz Viktória, vidék és település fejlesztési miniszter. A pályázat.gov.hu oldalon az aktuális fejlesztési időszak, vagyis a Széchenyi terv plusz operatív programjainak folyamatban lévő és már lezárt projektjei érhetők el. Az oldal bejelentéseket is fogad, ha felmerült a korrupció gyanúja, vagy az, hogy nem megfelelően használták fel a megítélt támogatást. Felesleges ügyeskedni, ha működő trafipaxot látunk, erre hívják fel az autósok figyelmét közlekedésbiztonsági szakértők. Rengeteg tévhit pörög ezzel kapcsolatban a közösségi oldalakon. Ezek szerint például esőben vagy ködben nem működnek precízen a készülékek, illetve ha a fékbe taposunk, megzavarhatjuk a berendezéseket, megúszhatjuk a büntetést. Egyik állítás sem igaz, az utóbbi pedig kifejezetten balesetveszélyes is. A sérüléssel járó ütközések csak nem egy harmada gyorshajtás miatt következik be itthon. A folytatásban nem hordhatnak arcot eltakaró viseleteket, burkát és nikábot a tanulólányok az olaszországi iskolákban. A római kormány arról is döntött, hogy egy osztályban legfeljebb a diákok 30%-a lehet külföldi, mindez szerintük az olasz gyermekek jogait védi, és támogatja a hatékony integrációt, amit szülői nyelvtanfolyamokkal is segítenek. Intergalaktikus közös filmnézéssel köszöntik ma este 7 órától a Macskafogó 40. születésnapját. A Nemzeti Filmintézet jóvoltából a produkció ingyenesen elérhető lesz a neten. Emellett országszerte mozik, művelődési házak, kultúrközpontok, klubok csatlakoznak vetítésekkel az eseményhez. A páratlan világ sikert arató 1986-ban bemutatott rajzfilmet Ternovszky Béla és a néhai Nepp József alkották. Milliók kedvence még ma is. A főszerep A szereplők mondatai pedig önálló életre keltek az elmúlt évtizedekben. Nyugodt lesz az éjszaka, aztán hűvös a hajnal, 3-9 fok ébreszt majd minket, viszont helyenként akár fagyhat is. Utána derűs időre számíthatunk, kevés fátyol felhővel, csapadék nélkül. 22 és 26 fok között alakulhatnak a csúcsértékek holnap délután. A vasárnap is ugyanilyen időt ígér országszerte, szinte zavartalan napsütéssel, 23-27 fokkal. A jövő hét sem hoz változást, marad az indián nyár őszies reggelekkel.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
4: Amikor nálunk péntek van, akkor igazából mindig egy másik nap van. Mert hogy a péntek a Night Shift extra ideje, és ilyenkor 6 rezidens lemezlovason közül valaki visszajön, és játszik újból még egy órát megszokott helyén és idején kívül. A mai péntekből hétfőt csinálunk, mert hogy Lauer Krisztián hétfői rezidensünk jön majd héttől, ami persze azt is jelenti, hogy én is ugyanazt játszom, vagy hát ugyan abból a stílusból válogatok 6 és 7 óra között, mint amit majd ő fog pörgetni 7 és 8 óra között, és hogyha hétfő, és Lauer Krisztián, akkor az bizony Classic House. Szóval a mai Night Shift extrában is a Classic House dominál 6 és 8 óra között itt a Besten. Én túl a Night Shift.
3: A Best FM

És aki a Night Shift-tel, a Night Shift-es lemezlovasokkal, Night Shift bulikkal kapcsolatban szeretne első kézből értesülni minden fontos információról, az a legegyszerűbb, hogyha Best FM Night Shift profiljainkra feliratkoztok, megtehetitek ezt Facebookon is, és Instagramon is. Akit pedig nem csak mi Night Shift-esek, hanem a komplet Best FM érdekel, most hát ott is van számtalan lehetőség velünk felvenni a kapcsolatot. Best FM Rádió Magyarország, Instagram és Facebookon így vagyunk fent, 06 25 55 155, Viber és SMS számunk, és infókukac@bestfmbudapest.hu, a

És aki ezekre a legjobb mixekre nem bír várni estig, bármikor visszahallgathatja a korábbi Nightshift mixeket a Mixcloud profiljainkon. Minden egyes Nightshift lemezlovas a Mixcloudra tölti fel a korábbi mixeit a saját profilja alá. Mixcloud.com/DJ Whiteboy, ott elérhetőek az én korábbi mixeim tracklistával együtt.

adásokat, meg hát amivel minden hétköznapot kezdünk, meg minden hetet kezdünk, azzal zárjuk most ezen a héten a hétköznapokat, vagyis a mai péntek az igazából hétfő lesz még egy órán keresztül, Classic House fog pörögni 7 és 8 óra között is, Lauer Krisztiánnal gyorsan helyet cserélünk, és pár perc múlva innen folytatjuk, senki ne menjen sehova.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
1: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Egy perc mínusz, gyorsabbak voltak a mentők szeptemberben. Egyetemi rendezvényen csaptak le a navosok. Ez már invázió, darvak szállják meg a Hortobágyot. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Átlagosan csaknem 26 perc alatt értek ki a mentők szeptemberben a legsúlyosabb esetek 90%-ához. Több mint egy percet faragtak az augusztusi eredményhez képest, de még ez is jócskán elmarad a 15 perces céltól. A legjobb részidőt alig több mint 23 percet a Nyugat-Dunántúli régióban érték el. A leghosszabb kiérkezési időt átlagosan csaknem 28 percet Közép-Magyarországon rögzítették. Az adatokat havonta hozzák nyilvánosságra szeptembertől a stat.mentők.hu oldalon. Megváltozott munkaképességű és fogyatékos emberek foglalkoztatására buzdít a közigazgatásban a Szociális és Családügyi Minisztérium. Szakmai segítséget, mentorokat is ígértek. A 25-nél több dolgozót foglalkoztató cégeknél előírás, hogy az alkalmazottak 5%-a megváltozott munkaképességű legyen. Ennek elmaradása esetén rehabilitációs hozzájárulást kell fizetni, ami hiányzó munkavállalónként évi majdnem 3 millió forint. A vezetés közben mobilozókra csapnak le a jövő héten az utakon. A rendőrök nem csak azokat figyelik, akik egyik kezükben a mobilt tartják, hanem azokat is kiszűrik, akik üzenetet írnak, képeket nézegetnek, netán filmet. Ezek mind-mind elvonják a figyelmet a vezetéstől. Egy összeurópai akcióhoz csatlakozik az Országos Rendőrfőkapitányság. A kezdeményezés célja, hogy kevesebb baleset történjen az utakon. Feketén dolgozott az összes biztonsági őr egy egyetemi rendezvényen. A NAV ellenőrei az eseményen a biztosítást végző társaság 16 emberét vizsgálták. Kiderült, hogy egyik dolgozót sem jelentették be. A szabálytalanságok miatt a cég várhatóan mintegy 10 millió forint bírságra számíthat. Megkezdődött a darvak őszi vándorlása. A Hortobágyi Nemzeti Park adatai szerint múlt héten már több mint 50 ezer példány érkezett a Tiszató szomszédságában fekvő területre. A korábbi tapasztalatok alapján hamarosan már háromszor ennyien lehetnek. Az Európán átvonuló darvak 95%-a megfordul a Hortobágy pusztáin, írja a szoljon.hu. Nyugodt lesz az éjszaka, aztán hűvös a hajnal, 3-9 fok ébreszt majd minket, viszont helyenként akár fagyhat is. Utána derűs időre számíthatunk, kevés fátyol felhővel, csapadék nélkül. 22 és 26 fok között alakulhatnak a csúcsértékek holnap délután. A vasárnap is ugyanilyen időt ígér országszerte, szinte zavartalan napsütéssel, 23-27 fokkal. A jövő hét sem hoz változást, marad az indián nyár őszies reggelekkel.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék. Best FM. You know what she said? I gotta go to
2: Chicago. Na, remélem azért az öreg Bob majd ezt is valamikor elővesz és leporolja, mint az SOS-t.
3: Szia Vágyból, sziasztok, üdvözlök mindenkit. Igen, ez egy nagyon-nagyon jól sikerült darab, de ez az egész album nagyon-nagyon jó volt.
2: Igen, ez mi is volt ennek a címe? A... Ugye? Hát, 50 fölött ez már, ugye? Ilyen nehezen.
3: Nagyon-nagyon na, durva. Tehát 50 fölött már nagyon-nagyon durva, tényleg.
2: És ráadásul, hogyha még csak te vagy 50 fölött. Na.
3: Viszont erről az albumról a kedvencem a Paradise volt.
2: Igen.
3: Nagyon-nagyon szeretem.
2: Azért nagyon jó. De na, Lovas Krisztián a lemezjátok mögött, egy órán keresztül a mai Night Shift Extrában. Pontosan van még egy órán keresztül a mai Night Shift Extrában, a Classic House itt a Best.

0: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben.
1: Megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.
2: Törjük itt a fejünket, hát pedig megmondtad a megfejtést. Hát a Paradise, a címe. A címadó dal az albumról, ugye az volt az album címe, és azon volt a Bob Sinclair féle Ultimate Funk. Na hát itt meg egy nem is tudom... Nem, hogy hívják azt ilyen birodalmi harcos? Hogy hívják a fehér ruhásokat a csillagok háborújában?
3: A birodalmi a katonák.
2: A stormtrooperek.
3: Stormtrooper, igen.
2: Na mindegy. Nem, ez az úri ember, ez kérlek szépen már így valahogy így az ébredő erő meg ezekbe játszott. A Spoonface Elroy.
3: Igen.
2: Nem tudom. Tehát a csillagok háborúja rajongók biztos tudják, hogy melyik, mit tudom én, melyik hadosztálynak volt a melyik parancsnoka.
3: Ja, hát az persze, az már nagyon bonyolult.
2: Ott már nagyon képbe kell lenni. De egyébként ez milyen általános dolog gyorsan akartam mondani, a Soul Searcherbe az egyik hölgy, aki énekelt. Ő meg az ötödik elembe vállalt egy kisebb szerepet. De!
3: Nem is tudtam.
2: De, úgyhogy itt filmsztárokkal vagyunk itt körbevéve. Igen, szóval Elroy Spoonface, illetve hát a Black Legend. És a You See the Trouble with Me, Barry White után szabadon, Lauer Christian a lemezjátszók mögött, Classic House egészen 8-ig.

0: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben.
1: Megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.
2: Na mindig így visszamenőleg jutnak eszünkbe dolgok. Igen, igen. Szóval, hogy még egy másodpercre a
3: Barry White,
2: igen, a You See the Trouble With Me. Én olvastam utána egy interjút a megboldogult Barry White-tal, aki pár évre rá azt mondta, hogy ő nagyon bánja, hogy nem adta meg a jogokat. Mert azt mondta, hogy látta, aha, azt mondta, hogy ő nem hitt benne, és aztán látta, hogy ez mekkorát ment, és persze, azt mondja, hogy elszalasztott egy óriási lehetőséget, hogy ő az egyel vagy kettővel fiatalabb generációnak megmutassa bizony magát, megmutassa ezt a stílt, úgyhogy egy interjúban ő azt mondta, hogyha most kérnék meg, akkor ő odaadná jogokat.
3: Sose felejtem el egyébként, hogy a Bakelitből nem tudom hány ezer darabot vágtak le, és rettenetesen ritka, ugye, tehát az első, mert utána újra kellett énekeltetni.
2: Igen.
3: Hát sajnálom, hogy ilyenkor van az, hogy ajaj, ugye, már nincsenek
2: meg a lemezeim.
3: Volt, hogy ne lett volna, persze.
2: Meg volt az eredeti Barry White-os
3: foka. Hogyne, persze. És még ráadásul úgy, hogy promó volt. Rise promó. Nagyon kemény volt, igen.
2: Na, hát ez meg Belamur, ezt tudjuk, jó?
3: Nem.
2: Na, ez mi ez?
3: Silicon Soul. Na tessék,
2: na,
3: eszembe jutott.
2: Legalább ez, jó van. Na, bocsánat, Silicon Soul, right on. Lauer Christiana, Classic House 8-ig itt a Westen.

0: Zsebrádió. FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben, megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.
1: Igen, gyakoroljunk némi önkritikát, tehát a zenék ma is nagyon jók voltak, mi nem voltunk annyira toppon.
2: Igen.
1: Tehát később jutott eszünkbe, és még akkor se jutott eszünkbe, amikor később eszünkbe.
2: Ez most
1: mindegy. Figyelj, szépített hétfőn.
2: Sziasztok!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Fontos közlés a kormányfőtől az Árrés-topról. Lakhatási válsághelyzet, forrong Spanyolország. Nincs idő lelkizni, hamarosan kezd a foci válogatott. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Meg kell fontolni az Árrés-top kivezetését, mert tönkreteszi az agráriumot és a kisboltokat, jelentette ki országjárás a kisvárdai állomásán a miniszterelnök. Magyar Péter hozzátette, az élelmiszerláncok a legalacsonyabb minőségű lengyel importot kínálják, mert nem hajlandóak viselni az intézkedés miatt keletkező veszteséget. A kormányfő megjegyezte, mivel az infláció már alacsonyabb 2%-nál, szóba kerülhet az Árrés-top megszüntetése. Több mint 400 hazai és külföldi szakember tekinti át a sürgősségi ellátás aktuális kérdéseit a 20. Nemzetközi Sürgősségi Napokon Pécsett. Nemzetközi mentőverseny is lesz a találkozón, mondta a konferencia főszervezője, Betlen József egyetemi tanár.
2: A sürgősségi ellátók számára hozzá a legújabb információkat. Megújultak az újraélesztéssel kapcsolatos irányelvek Európában a tavalyi évben, és az idei évtől kezdjük el implementálni azt, ami a laikusok számára is ebből nagyon-nagyon fontos.
1: Újabb tömegtüntetések lesznek a hétvégén Spanyolországban a lakhatási problémák miatt. Már 10 és 10 000-ek jelezték részvételüket a megmozdulásokon Madridban, Barcelonában, Malagában, Sevillában. Az emberek megelégelték azt, hogy elviselhetetlen mértékben drágultak az albérletek, saját lakáshoz jutni nincs reményük, ráadásul az ingatlanos cégek kényük kedvük szerint bánnak a bérlőkkel. Azután mozdult meg Spanyolország, hogy a héten kilakoltattak egy 87 éves asszonyt otthon, miután nem tudta kifizetni a háromszorosára emelt bérleti díjat Madridban. Első góljáért és az első győzelemért lép pályára a magyar futballválogatott a Nemzetek Ligájában. Este 3:49-kor kezdődik a Georgia elleni meccs a Puskás Arénában. Hátul biztonságos védekezést, a középpályán is még inkább elől gyors, hatékony játékot vár az együttestől Marco Rossi szövetségi kapitány. A mieink egy hete itthon 1-0-ra kikaptak Ukrajnától, hétfőn 0-0-t játszottak Észak-Írországban. A sorozat negyedik meccse hétfőn lesz ismét Ukrajna ellen Nagyszombatban. Nyugodt lesz az éjszaka, aztán hűvös a hajnal, 3-9 fok ébreszt majd minket, viszont helyenként akár fagyhat is. Utána derűs időre számíthatunk, kevés fátyol felhővel, csapadék nélkül. 22 és 26 fok között alakulhatnak a csúcsértékek holnap délután. A vasárnap is ugyanilyen időt ígér országszerte, szinte zavartalan napsütéssel, 23-27 fokkal. A jövő hét sem hoz változást, marad az indián nyár őszies reggelekkel.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Csak egy picikét ellensúlyozzuk az előző 120 percnyi Classic House. Picikét talán mondhatni, hogy felül lesznek reprezentálva az R&B előadók a következő órában, úgyis, mint Beyoncé. Ő jön majd az If I Were a Boy-jal, itt lesz Gwen Stefani Eve-vel és a Rich Girl-lel, jön majd Amy Winehouse a Back to Black-kel, és a sor legelején Jennifer Lopez az If You Had My Love-val.
3: Ez a Night Shift a Best

Beszlepem a legjobb zenék, hogy miért alakult így, hogy együtt élőben ezt a dalt soha nem tudták előadni, a fene se tudja, de külön-külön a saját turnéikon mindig is nyomták. Janet Jackson mind a mai napig énekli ezt a dalt. Ja, Michael és Janet Jackson a Scream-mel.

Best FM, a legjobb zenék. Az egész úgy indult, hogy egyszer vagy talán kétszer lesznek előzenekarai a System of a Down-nak egy latin-amerikai turné keretein belül. Most már ott tartunk, hogy hetente jelentik be az új európai állomásokat, ahol is a Faith No More lesz a headliner 2027-ben. Jön az Easy It a Best FM. No, it's

Best FM a legjobb zenék, hogyha élne még akkor is csak 42 éves lenne. Hát belegondolni is borzasztó, hogy mennyi mindent nem történt meg ez alatt a 15 év alatt, amióta nincs, és mennyi mindent történhetett volna még mondjuk a következő 30-ban, mert hogy annyi biztos lett volna bennem. Jön Amy Winehouse és a Back to Black.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: A neten követhetjük az uniós pénzek útját, a ködés az eső sem segít, ha dolgozik a Trafipax, megújulásra készülnek és tempót váltanak a tájházak. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Könnyebben követhetjük az Európai Uniós pénzek útját, így azt, hogy hol, mikor, mekkora támogatásból milyen fejlesztések valósultak, valósulnak meg, milyen cégek közreműködésével, jelentette be közösségi oldalán Lőrincz Viktória, vidék és település fejlesztési miniszter. A pályázat.gov.hu oldalon az aktuális fejlesztési időszak, vagyis a Széchenyi terv plusz operatív programjainak folyamatban lévő és már lezárt projektjei érhetők el. Felesleges ügyeskedni, ha működő Trafipaxot látunk, erre hívják fel az autósok figyelmét közlekedésbiztonsági szakértők. Rengeteg tévhit pörög ezzel kapcsolatban a közösségi oldalakon. Ezek szerint például esőben vagy ködben nem működnek precízen a készülékek, illetve ha a fékbe taposunk, megzavarhatjuk a berendezéseket, megúszhatjuk a büntetést. Egyik állítás sem igaz, az utóbbi pedig kifejezetten balesetveszélyes is. A sérüléssel járó ütközések csak nem egy harmada gyorshajtás miatt következik be itthon. A folytatásban nem hordhatnak arcot eltakaró viseleteket, burkát és nikábot a tanulólányok az olaszországi iskolákban. A római kormány arról is döntött, hogy egy osztályban legfeljebb a diákok 30%-a lehet külföldi. Mindez szerintük az olasz gyermekek jogait védi, és támogatja a hatékony integrációt, amit szülői nyelvtanfolyamokkal is segítenek. Az élő örökség és a közösségépítés a központi témája az idei országos tájház találkozónak és szakmai konferenciának Orfűn. A tájházak nem csupán a múlt emlékeit őrző múzeumok, hanem a jelenben is működő, tudást és értéket átadó közösségi terek, hangsúlyozta rádiónknak Berecki Ibolya, a Tájházak és Szabadtéri Múzeumok Szövetségének elnöke.
2: Az a célunk, hogy sem a szabadtéri múzeumok, sem a tájházak ne rezervátumok legyenek. Azokat a folyamatokat szeretnénk bemutatni, amelyek ennek az útvonalnak a mérföldkövei. Célunk, hogy kik még csak most indulnak el egy tájház létrehozásával, vonzó irányokat is adjunk.
1: Nyugodt lesz az éjszaka, aztán hűvös a hajnal, 3-9 fok ébreszt majd minket, viszont helyenként akár fagyhat is. Utána derűs időre számíthatunk, kevés fátyol felhővel, csapadék nélkül. 22 és 26 fok között alakulhatnak a csúcsértékek holnap délután. A vasárnap is ugyanilyen időt ígér országszerte, szinte zavartalan napsütéssel, 23-27 fokkal. A jövő hét sem hoz változást, marad az indián nyár őszies reggelekkel.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Az előző órát ex-neje indította itt a Besten, Jennifer Lopez, úgyhogy akkor most érkezik Mark Anthony. Az I Need to Know-val fogjuk berobbantani az előttünk álló 60 percet, amelyet aztán majd követ Ed Sheeran, a Fragma, Eminem, Wickfield és Whitney Houston is itt lesz George Michael-lel és az If I Told You That-tel a Besten.
3: Ez a Night Shift a Best

Besztapom, a legjobb zenék meccs van a Puskásban. Egyelőre most még csak a kihelyezett táblák miatt és az elterelések meg a lezárások miatt nehéz közlekedni a környéken. Dózsa György út, Ifjúság útja, Kerepesi út, Stefánia út és a többi. De abban a pillanatban, hogy vége van a meccsnek, azért még arra is számolni kell, hogy 50 ezer a stadionból kiáramló ember is egy picikét fel fogja majd tartóztatni a forgalmat, úgyhogy kedves autósok, türelemmel arra f

Best FM a legjobb zenék, a kiadó is úgy nyilatkozott, hogy terve volt még egy Spike nagy lemez, ami aztán végül nem jött össze, úgyhogy maradt az első és egyetlen album, aminek az a címe, hogy The Album. Nem gondolkodtak rajta sokat. Jön a Respect!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: A megváltozott munkaképességűek felé nyithat a közigazgatás, rengeteg kristállyal kapták el a drogkereskedőket, még 2 hétig segíthetünk a légimentőknek. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Megváltozott munkaképességű és fogyatékos emberek foglalkoztatására buzdít a közigazgatásban a Szociális és Családügyi Minisztérium. Szakmai segítséget, mentorokat is ígértek. A 25-nél több dolgozót foglalkoztató cégeknél előírás, hogy az alkalmazottak 5%-a megváltozott munkaképességű legyen. Ennek elmaradása esetén rehabilitációs hozzájárulást kell fizetni, ami hiányzó munkavállalónként évi majdnem 3 millió forint. 7 drogkereskedőt kapcsoltak le Szabolcs-Szatmár-Berekben, még kedden egyszerre 6 helyszínen ütöttek rajta egy kábítószerhálózat tagjain a nyomozók, de csak most számoltak be az akcióról, amelyben részt vett a készenléti rendőrség helikoptere is. Csaknem 1,5 kiló anyagot, úgynevezett kristályt, a terjesztéshez szükséges eszközöket, valamint mobiltelefonokat foglaltak le. Kezdeményezték a 7 gyanúsított letartóztatását. A hónap közepéig meghosszabbították a légimentők országos véradó akcióját. Eddig mintegy 600-an csatlakoztak. Részletek Nagy Boglárkától, a Magyarországi Légimentésért Alapítvány alapítójától.
2: Mind a 7 mentő helikopterben 2 egység 0 negatív vér áll rendelkezésre a mindennapi mentések során. Célunk az, hogy fölhívjuk a véradók figyelmét arra, hogy csatlakozhatnak, de a legfontosabb, hogy új véradókat tudjunk toborozni. 700 véradó volt a cél, ezt a számot sajnos a véradás napján nem sikerült elérnünk, 619-en adtak vért. Október 15-ig folytatódik a kezdeményezésünk, így aki eddig még nem tette meg, most hozzá tud járulni ahhoz, hogy a célt el tudjuk érni, tehát az ország bármely véradó helyszínén tud vért adni a légimentőkért.
1: Megkezdődött a darvak őszi vándorlása. A Hortobágyi Nemzeti Park adatai szerint múlt héten már több mint 50 ezer példány érkezett a Tiszató szomszédságában fekvő területre. A korábbi tapasztalatok alapján hamarosan már 3-szor ennyien lehetnek. Az Európán átvonuló darvak 95%-a megfordul a Hortobágy pusztáin, írja a szoljon.hu. Nyugodt lesz az éjszaka, aztán hűvös a hajnal, 3-9 fok ébreszt majd minket, viszont helyenként akár fagyhat is. Utána derűs időre számíthatunk, kevés fátyol felhővel, csapadék nélkül. 22 és 26 fok között alakulhatnak a csúcsértékek holnap délután. A vasárnap is ugyanilyen időt ígér országszerte, szinte zavartalan napsütéssel, 23-27 fokkal. A jövő hét sem hoz változást, marad az indián nyár őszies reggelekkel.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Vannak frontemberek, akik mintha kínosan ügyelnének arra, hogy véletlenül se ragadjon rájuk egyetlen gram izom sem, de ennek ellenére 2-2,5 órát ugyanúgy végig tudnak pörögni a színpadon. 2 ilyen frontember is érkezik, természetesen zenekarral együtt, jön majd a megboldogult Maxi Jazz és a Faithless, utána pedig Dave Gahan és a Depeche Mode a következő órában.
0: Ez a Night Shift a Best

Best FM a legjobb zenék áll a Bála CNC Music Factory körül. A csapat egyik alapítója, Robert Cleville, 30 millió dolláros kártérítést követel Freedom Williams-től, a rappertől, aki a Gonna Make You Sweat, a Here We Go és a Things That Make You Go című kislemezeken is szerepel, mint vendégelőadó, mert hogy ő hivatalosan sosem volt a CNC Music Factory tagja, ennek ellenére most már évek óta CNC Music Factory néven turnézik szerte a világban. Na hát ebből lett elegem Robert Cleville-nek, és ezért nyújtott be most egy keresetet az amerikai bíróságra, 30 millió dolláros kártérítést követel. Jana, do you wanna get funky, the best time?

Best FM a legjobb zenék, leges-legeső kislemezzük, a Ben E. King feldolgozás, a Stand By Me. Akkora siker lett Európa szerte, hogy ők is úgy gondolták, hogy hát akkor irány az öreg kontinens, és át is tették a székhelyüket, egészen pontosan Németországban, mert hogy eredetileg egy amerikai zenekarról van szó. Illinoisból származik a For The Cause. Jön a második maxi, az Ain't No Sunshine itt a Best.

Best FM a legjobb zenék. Igen, ez a fét lesz, már nem az a fét lesz, mint ami Maxi Jazz-zel volt. De így is nagyon jók. Így is nagyon szeretjük őket. Szóval, hogyha úgy gondolják, akkor ugyanúgy, mint eddig, jöhetnek nyugodtan egy-két évente. Szigetre, önálló koncerttel, bármely más fesztiválra. Várjuk őket szeretettel. Az Insomnia a legnagyobb. Érkezik itt a Best FM a legjobb zenék között.

Ez a Night Shift a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. Best FM. A legjobb zenék. Big Rock.

0: csak sem.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: A béke, az erőszakmentesség és a mosoly világnapja van ma. Így együtt, október 2-án. Ezt próbáljuk mi is egy picikét erősíteni a mai utolsó 60 percben. Például a Love Message-el, jön majd tőlük a Love Message, illetve a Feel Good-dal, a Fat Sense Mool is jön majd 11-es egy fél között.
2: Ez a Night Shift a Best

Best FM, a legjobb zenék, a New Radicals énekes dalszerzőjét, Greg Alexander. Szokás egy slágeres előadónak is hívni, ugye a New Radicals You Get What You Give című dala okán, de hát azért más előadóknak elég nagy slágereket írt. Például Sophie Alice Baxternak a Murder on the Dance Floor, de a Texas is neki köszönheti az egyik legnagyobb sikerét, az Inner Smite. Most azonban nem az, hanem egy másik Texas kislemez érkezik, az I Don't Want a Lover, itt a Best FM.

Best FM a legjobb zenék, és hogyha eddig még nem, akkor most. Ugorjatok fejest a hétvégébe, irány az éjszaka, és persze azért nem elfelejteni, hogy holnap 6-kor ugyanúgy Night Shift, meg vasárnap is. Holnap hip-hop és R&B lesz a menő 6 és 8 óra között mixben, vasárnap pedig Chill Lounge és Deep House, szombaton DJ Slim Fittel, vasárnap németivel kiegészülve itt a lemezjátszók mögött. Jön a Fat Ten Smoly, meg megyek, jó éjszakát, nem sokára találkozunk.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best
1: FM. Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening. A recording for Blue Note Records.

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék.